Mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig. Három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: mu napog. Na uzadok innen aludjatok. Kamu maluma, anyukat bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs

voltál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Ha unod a hétköznapok szürkeségét, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mi

0: David Guetta, I told you they wouldn't get out of this, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense, Spa.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Ma hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a beat.
0: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Újabb három területen kutathatnak gáz és olaj után. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban. Falunap lesz a monostori városrészben Komáromban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerdán. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatás alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban jövő héten, jelentette be Alekszandr Bugajev, az orosz közoktatási miniszter első helyettese szerdán Moszkvában. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyveket kell elgyakorolniuk túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Szeptemberben a Vészhelyzeti Minisztérium munkatársai további eligazítást tartanak az oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára a biztonsági intézkedések betartásáról. A közoktatási tárca közölte, hogy a felelősségi körében 108.262 olyan oktatási intézmény található, amely terrorvédelmi kötelezettsége alá tartozik. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják, közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán. A közleményben úgy fogalmaztak, nehéz, ugyanakkor felelős döntést kellett hozniuk a Várpalota külterületén és a környékén történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves, fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók. A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg, indokolták a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak. Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Igen. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézhet.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
3: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságok?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok. Mm.
1: Nekem szép a májam.
3: És így mész el randira, hogy kicsapod a szép a májam, a vesém.
1: Látnád a tüdőmet? Olyan tüdőm van. Oh.
2: Ja. Egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randitáti valam, hogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Ez ilyen első mondata.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor már nyert, ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped, mert azt mondja, hogy pervers sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl. Tehát dominancia és társadalmi státusz. Ez mennyire fontos? Itt ugye visszavezetik még az ősasszonyokhoz, hogy ugye a túlélésnek a szempontja az az volt, hogy olyan férfi oldalán legyél, aki életben tud tartani, aki megszerzi neked a mamutot, akit nem gyop le a szomszéd, Vili, vagy hogy hittek, Frédi Béni. Tehát, hogy igazából...
2: Vilma volt, te az már.
1: Jó, oké.
2: Okay. Vilma se gyopja le.
1: Senki nem gyopja le, akinek van lábbal hajtható kőkocsia, tehát hogy ezek kellettek a nőknek. Na most ez a dominancia, a társadalmi státusz, oké, hogy ma már iPhone és nem kőkocsi, meg dinoszaurusz, de hogy ez mennyire fontos?
3: Jó kérdés. Szerintem azért számít az, hogy egy férfi legyen.
1: Tehát. És ezt mi alapján méred? Tehát itt a például pozíciója, munkahelyi pozíciója, anyagi státusza, magabiztosság, nem tudom, barátok között képviselt falkavezér egyéniség.
2: Igen, mert egyébként a dominancia, meg az anyagi státusz, meg a társadalmi, mi volt ez, megbecsültség, aha, vagy mi, az azért nem feltétlenül nem ugyanaz, és nem mindig jár kéz a kézben.
3: Igen.
2: Nyilván, aki mondjuk egy jó anyagi háttérrel rendelkezik, egy felelősségteljes pozíciót tölt be, egyébként egy vezető alkat, annak általában azért megvan mind a kettő.
3: Igen, de nem feltétlenül ez dominál szerintem a választást. Tehát nem ezt raktam az első helyre, az biztos. Lehet vonzó egy ilyen férfi elsőre biztosan, aztán utána beszélgetsz vele, azt majd kiderül, de tényleg nem ezt raktam az első helyre azért.
1: Tehát ha már otthon papucs, legalább a munkahelye legyen Crocs.
2: Próbálj meg valami fontossági sorrendet
3: találni. Hát
2: figyelj,
3: szerintem a humorérzék intelligencia, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
2: Mi a második?
3: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
3: Tehát, ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
3: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, kidobod, mert
1: jó,
3: az annyira
1: akkor mindig
3: nem.
1: Tudod, hogy mi van.
3: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebből egyet sem akar kidobni.
3: Nem, ebből
1: nem. A megjelenés testtartás, lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett. De amúgy jó a humora.
2: Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
3: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
3: De nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
1: Közben Mónika is írta, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket

0: években most már például nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból.
1: Igen,
0: van.
1: A szálka a nyelvben effektus.
2: És ez nem jó.
1: Az, mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelvet.
0: Igen.
1: Tehát a favilla.
3: Igen, még az ízes a jó
1: egyébként. Diacilla.
2: Hogy szar, gyerekek, szar.
4: Favilla.
2: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én.
0: Nyilván tényleg fontos a környezet, tudod.
1: De nem ennyire.
2: De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
1: Elrogyjátok a megfrizt.
3: De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább, hát ez annak nem szar az íze.
2: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
1: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkássában is rakják. Után. És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekiben, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
0: Amúgy igaz, mert hogy az a kis pohártető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
3: Igen.
1: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze. Uh-huh. De mehetünk tovább, itt van a repohár intézmény. Hogy gyűlölöm? Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek, hát, és nem az van a végén.
3: Vagy kétszer annyiba inkább.
1: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
3: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
0: Igen, és vesz újat, nem viszi, tehát nem viszi vissza. Igen. Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt. Mocsok drága.
1: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max, hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és mármikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
0: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
1: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is elheted a zacskót.
3: Hát azért inkább
0: azért
3: azt
0: nem úgy találták ki.
1: De nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
3: Hát azért...
0: Ja, és neked fontos, mert az én állat egy bevásárlás az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapista zsajt.
3: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az a zacsi.
1: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nylon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezetet, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle, vagy kiukadt, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
3: Ja, hát a papírzacskó az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen nem. Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert mit leszakad.
1: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
3: Pillecukrot. Hát én, hogyha...
0: egy zacskót.
1: Gyakran jársz így a boltba?
0: Ja.
3: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol mit tudom én, papírzsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt, hogy előfordult.
0: Drogériában.
3: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én se a papírt választani.
0: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
1: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
0: Na ez igaz, na ebben látod maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyerekek, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen, hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy hallod? Hát, szóval ez baromi idegesítő.
1: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
3: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba.
0: Érted,
3: a másfél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
1: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta.

0: rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogy hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert
1: így összerodjan gyakorlatilag.
2: Vagy ugyanez van az öntésnél is, én a múltkor nem pont úgy jártam, hogy így összecsuklott az egész, de még tele volt. Tehát elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
1: Kisporolják belőle az anyagot.
0: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na, nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
1: Vézd a fákat, egyél hódot. Én ezt is
0: István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
1: Zseniális! Ezt használhatom innentől? István, mert nagyon tetszik.
0: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, két dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... A másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, hárommal vagy öttel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
1: Hát igen, látod, a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups! Ups, I did it again, ups!
0: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömet.
1: Elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, úgyhogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
0: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban, és ettetek-e ott?
2: Nem.
0: Soha?
2: Nem.
1: Lakótelepi panelparaszt gyerek vagyok. Hát mit nekem étkező kocsi?
0: De nem vonatoztál soha, hogy mindig vitted a májas szendvicset?
1: Persze. Nem, rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek. Nem, én figyelj, én
0: jó,
1: sose
0: hát
1: értem ezzel.
0: Nagyjából 3-4 percen van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint... Hát most akkor befejezem így, 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer, jó, akkor kijöttem a mondatomból.
1: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
2: Igen, sok.
0: És a legtöbben, tudjátok mit vettek? Hotdogot. De ne, a kávésoroz, de hotdog.
2: Uh-huh. Ez miért olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
1: A svéd bútorban, igen.
0: Azért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol leszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tud tájolni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem mai árakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy ne tud megengedni magadnak egy balatoni út során.
1: De ez milyen, hamburger?
2: Ja,
1: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az old school, ami úgy tényleg... Ez
0: hát
1: úgy,
0: figyelj, meg... mávos, tehát késik.
2: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
1: Kicsit hogy koszos. Pici, mint a gyors éttermekben, vagy pedig ez a klasszik régi büfés hamburger.
0: Nyáron meleg, télen hideg.
2: Szerintem klasszik lehet.
1: Az mondjuk nem rossz.
2: Hideg,
1: tehát,
2: ja.
1: Ja, az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, az elmegy kategória.
0: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
1: Paella! Azért a spanyolod az hasít, tényleg!
2: Jó,
0: hát mávosan akartam.
2: De azért megnyugtottad.
1: Mut has, gracias!
0: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
2: Hát mindenképp.
1: Azt nem csak ott nem, hanem úgy amúgy sem, de egy paellát, én szeretem a paellát.
0: Paella mondom.
1: Paella? Hát a gyorsan, hányan kérhetik így?
0: Hányan fogják
1: paella, a paellát?
0: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paellát?
2: El tudod
0: mávon
2: képzelni, hogy ezek nem ilyen fogyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és ez, tehát, hogy ott
1: el tudom
2: ott
1: képzelni, meg... de nyilván az.
0: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
1: Egyáltalán kitalált ki ilyet, hogy káposztás pulyka?
2: A tejfölösbe lefagyasztott káposztás pulykát.
0: Nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
1: Káposztás pulyka. De a pálya az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
0: De nem mondd már, hogy pálya. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
1: Aztán... Ugye, főzős műsorok azért mennek ám az elmúlt években, az embereknek a gasztronómiai tudása szerintem manapság már jóval nagyobb.
0: De Roland, ez
2: igen,
0: már...
2: a nyokkit mégis sokan úgy hívják, hogy nocsi.
0: Nocsi.
1: Azt a Rubin Tréka hívja.
0: Ez már. Itt így kéred. Aztán van még gulyásleves. Milyen, hogy eszel a
1: azt
0: vonaton
1: hogy
0: egy levest?
1: Azt hogy mondod a gulyáslevest?
0: 3000 forintba kerül amúgy.
2: Van... Mind a Gábor, hogy jöheti etesbe annó.
0: Van gyros.
1: Gyros?
0: Gyros és falafel. Fala app a külföldiek kedvéért.
2: Mi?
1: Az
0: 3600 forint annak az ára, vannak italok, alkoholmentes sörök, felkerültek az étlapra, szóval annyira nem hangzik rosszul.
1: Megjelent a kombucha.
2: Kombucha, igen, azt kár, hogy nem mondta, igen, vártam én is.
1: Abban nem mertél beleállni, kombucha. Persze,
0: nekem
1: csak
0: elég a paella mára. Jó, hát az a helyzet, hogy ilyeneket
2: meg a falafelap.
0: Tudod mit, Roland? Egyszer, most komolyan, egyszer, hogyha eljössz velem vonatozni egyet. Mondod, hogy majd jössz oda hozzánk a parkba, meg ilyenek. Én meghívlak egy paellára. De így kérem.
1: Ameddig csak apa ellát, eszi a vonaton a paellát.
2: Istenem.
0: És ha nem segít rajtad a kisbutha.
2: Ezt így reklámozhatnák.
0: És ha nem segít rajtad a zembutha, kezedben ott a kombucha. Mexikói zöldségragó, nálunk hidd el, az se smafu.
1: A mexikói zöldségragó, azt tudjátok, mint a mexikói. Hát van benne kukorica.
2: Igen.
1: És akkor már úgy hívjuk.
0: Jaj, jó.
1: Amiben van paradicsom, az olaszos.
0: Milyen szag lehet ott a káposztás pulyka, meg a kombucha ja. mellett?
1: A kombucha mellett. Az.
2: Ezt így együtt rendelném.
0: Jaj, imádom. Jó, hát figyelj, kóstoljátok meg.
1: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
2: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
1: Ja, nem ezt akartad?
2: Nem ezt akartam, hanem
1: akkor
2: a mai napért, azt holnap akartam a japánokról.
1: Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
0: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
2: De gyorsan meg tudom nézni arról, nektek a japánosat is egyébként.
0: Arról nem lesz szó.
2: Lehet, hogy ez most testhez álló téma lenne egyébként, úgyhogy...
0: Mehet. Mehet? Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
1: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
2: Jaj, tehát, egyébként képzeljétek el.
1: Most a hüvelygombára csinálod fel a szemed?
0: Az egy gyanús vagy.
1: Nem láttam reagálni a témára.
2: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japánról eszembe jut.
1: Képzeljétek el.
2: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
1: Ott meg
2: vidrákat lehet, igen. És a vidra az, simízni, az meg játszani velük.
1: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
2: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
0: lehet
2: csak úgy nézni őket.
0: Lehet simogatni egyszer. Hát nagyjából.
2: Mert azt mondta, hogy harapnak, egyszer de egyszer jobban. Nem harapnak.
1: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket? Mert lehet, hogy harapnak?
2: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
0: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
2: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott 10.
1: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
2: De az a májusabb vidra.
0: Nem tudsz hirtelen, melyiket kell simogatni.
1: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
0: Tolják így a pofiukat.
1: Aha, igen. És az már veszélyes.
0: De akkor mi a témánk?
2: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
0: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Tázia szülők? Vagy az állam?
2: Igen. Igen.
0: Imádom.
2: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 ezer forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
0: De miért?
2: Mármint arra gondoltam,
1: akik
2: hogy
1: nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
2: Jobbra-balra húzogatnak, mert ez egy játék.
0: És figyelik, hogy mire költöd? Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
2: Én gondolom, csak a Tinderre költheted.
1: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
2: Igen.
1: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezésre, tehát hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen andiféle tinderezésre, hogy bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, és akkor...
2: És egy jobb.
1: A few hours later, egy jobb, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal.
2: Igen, igen.
0: Azt nézem, hogy milyen a fizetős funkcióért.
2: Nem tudom, lehet ott jobban, jobb...
0: Mert ingyen is lehet tinderezni.
1: Jobban hasonlítanak egymásra.
2: Nem, hanem, hogy jobb...
1: Jobb a merítés?
2: Igen.
0: De azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkciót, tehát más városba is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenes életéve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál egy tűzijátékkal villan fel. Kapaszkodj, van Tinder Gold?
2: Van, igen.
0: Az az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
2: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
1: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor ja, lehet, hogy azzal az több sikert ér el, mint az mondjuk a profilképével.
2: Igen, mondjuk ez a lehetőség.
0: Csak a fiúk? Hát kapnak erre pénzt, hát
1: a lányok is.
2: Nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
1: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
2: Na, nem tudom, én már túlmentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
1: Velünk mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
0: Hát marad a beauty filter, meg a népsport, abba lehet így hirdetni, nem hátul.
2: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy ezért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
1: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt. Annak hát voltak ilyen burkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert 3 szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellett. Ennyi volt a szöveg.
0: Szerintem ez egy vívóedző.
1: Én is azt gondolom, igen.
0: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
2: Igen, azt keresett biztos.
1: Egy jó kis párbajtőr tovább képzésre mehet.
2: Társat keresett a sportoláshoz biztos.
0: Hihetetlen. Jó, és szerintetek ez a jó megoldás? Vagy akkor legyen már szabad felhasználású? Tehát akkor lehessen a randira is költeni belőle, hogy lenyűgözhessem a lányt, meg legyen olyan, hogy akkor elvihetnek engem valami hivatalos fotóshoz, hogy akkor legyen klassz a kép.
2: Aha.
0: Tehát, hogy akkor rakják össze a portfóliómat. Aha, akkor legyek megcsinálva.
1: És esetleg még iratsz valakivel kreatív dumákat is. Az a baj, hogy az
2: jó, de ez egy idejű, igen, azt oké, hiába írja meg. Vagy beszélgethetsz te mondjuk a helyemben. Aztán utána kiderül úgyis, hogyha személyesen találkozunk, hogy amúgy...
1: Én beszélgetnék a pasikkal, akik
2: nem
1: rádírnak.
2: Nem úgy mondom,
1: az
2: most
1: érted,
2: hogyha haverok lennénk, én is fiú lennék, és érted, én most erre gondoltam, nem amúgy... arra, hogy helyette. Bár lehet, hogy... mondjuk lehet.
0: Én úgy adnám, mint a...
2: Kipróbálhatjuk.
0: Én úgy adnám, mint a csokkot. Én úgy adnám, mint a csokkot, mert szerintem tehát ez ilyen túl nagy kockázat. Én adnék többet, tehát ne csak 40 ezer, hanem legyen meg az egész csomag, és hogyha 5 éven belül nincs gyerek, akkor vissza kell fizetni kamatokkal.
1: Az igen.
2: Egyébként képzétek el, most bocsánat, nem figyeltem arra, amit
0: na, Andi, mi járt az agyad? Mesélj.
2: Nem, hanem, hogy most ezen a...
0: Ezen, a nő, akinek írjál, fontos a figyelem.
2: Hogy te írjál helyet.
1: Hát, hogy ráfigyeljenek, nem az, hogy én figyeljem. De igen, most szóval ő leragadtott, hogy én pasizzak be neki.
2: Mert hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki például a fiúkat kérte meg, hogy nézzék meg a Tinder profilját, a fiú haverjait, hogy mit gondolnak róla. És akkor ugye, hogy választanak képet neki meg minden, és mondta, hogy ő egész más képeket rakott fel, mint amit a fiúk választottak, és amit a fiúk választottak neki képeket, azzal sokkal nagyobb sikert ért el, mint azzal, amit ő gondolt, hogy az majd jó lesz.
0: Ez egyértelmű, hogy nagyon kevés lány tudja magáról, hogy melyik kép a legelőnyösebb róla. Ha lenne egy zsák pénzed, te lennél az állambácsi. Van egy zsák pénzed, és arra kell elköltened, hogy legyen több gyerek. Mit veszel? Tűt és szurkálod a drogériában a...
1: Az végül is hatékony lehet.
2: Figyelj, egyébként ez nem rossz ötlet, ha belegondolsz. Most ne csak a Tinderből induljunk ki, mert van egy másik fajta ilyen társkereső, bár azt mostanában már annyira nem hallottam, de hogy van az is, és ugye ott is például az van, hogyha fizetsz, csak akkor tudsz ismerkedni normálisan, mert hogy addig megszűrve kapod az üzeneteket. Sőt, vannak olyan üzenetek, amiket nem is látsz. Tehát, hogy mindenképp elő kell fizetni.
0: És ha csak annyi van, hogy mit tudom én, megkapod a havi 50 ezer forintot, hogyha cserébe a profilképedet lecseréled egy ilyenre, ami mondjuk keret van, ott van, hogy állami támogatás, meg fölül, hogy szülnék neked. Megcsinálnád havi 50 ezer?
2: Ja, gyerekek, most láttam egy ilyen videót.
1: Program.
2: Most láttam egy ilyen videót. Amúgy, egy stand-up comedy is beszélt erről program. Most.
3: Buenos Morgan! Minden hét

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt, 3 perccel járunk fél hét után, elindítjuk ma is a Buenos Morgant, illetve hát elindítom ugye itt egyedül a stúdióban. Ádit még nélkülöznötök kell ezen a héten, aztán visszatér jövő héten már ismételten, ketten jelentkezünk innen a stúdióban. Na de azért a Best of pillanatok keretében itt lesz velünk, és nagyon jó, hogy egyébként már most itt vagytok, ugye a szokásos útinfokkal, például M1 Pestről a Tatabányai közepes forgalom mellett jól autózható Pest felé is, teszi hozzá gyorsan Zsolt. Az egyes főúton egyébként Óbarok térségében aszfalt marást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülnie az arra közlekedőknek. Ezt már én teszem hozzá gyorsan, mert hogy ezt az infót megkaptuk hivatalosan, egyébként pedig csendrend, békefegyelem jelen pillanatban ez tapasztalható a térség útjain. Meg az, hogy egyébként egészen hűvös van helyenként, még 10 fok alá is süllyedt a hőmérő, higanyszála, egyébként pedig nagyjából 10-15 fok között mérhetünk, hát azért most már egy picit talán ennél melegebb van, 16-7 fokot is mérhetünk. Összességében jó idő lesz a mai napon is, nagyjából 30 fokos csúccsal, napos, de kissé szeles napra kell készülni, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható, viszont többfelé élénk lesz az észak-keleti szél. Na ez, ami az aktuális előrejelzés, meg az, hogy természetesen Best of pillanatokat elevenítünk fel az óra második felében. Ha van útinfótok, ne tartsátok magatokban, 0620 978 978 5-ös.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy azoknál a 30 feletti nőknél, akik több mint 3 éve élnek férfi nélkül, kialakul 2 olyan kellemetlen szokás, ami állítólag elveszi az esélyt a normális párkapcsolatra.
2: Na és akkor kíváncsi vagyok.
3: Tényleg nagy kérdés. Nem sokára szembesítünk is vele, de hogy ilyet érzékeltetek bármennyire, mert egyébként én igen, tehát én viszonylag fiatalon akartam megnősülni, ahhoz képest viszonylag szerintem sokáig húzódott, tehát voltak ilyen éveim, amik így a magányban teltek, és azt vettem észre magamon, hogy minél többet vagyok egyedül, annál több olyan kis nünükém alakul ki, amiből már így nehezen engedek, vagy nem akarok. Tehát, hogy szerintem, ahogyan idősödünk, egyre kevésbé vagyunk alkalmasak párkapcsolatra.
1: Nézd, Ádi, szerintem neked az egész életed ilyen nünükéknek a sorozata.
3: Úgy véled?
1: És szerintem a hallgatók is így érzik gyaníthatóan.
3: Jó, lehet, nem tudom, de nincsen ebben valami? Tehát, hogy nem az van, hogy az ember elkezd bezárni. Úgyhogy, mit tudom, ilyen x évet egyedül tölt, és azt írják ebben a cikkben, hogy ez a nőknél lesz halmozottan jellemző, de nem tudom, ezt majd Andi fogja igazolni, vagy cáfolni, nem sokára szembesítünk a 2 szokással, csak először, tehát, hogy van ilyen?
2: Hát, szerintem van, meg előfordul nyilván. Meg hát én azt gondolom egyébként, hogy ha már egy hónapot egyedül töltesz, is van olyan, hogy kialakulnak olyan dolgaid, amikről utána azért le kell mondani. Tehát, hogyha egyedül vagy, egészen másképp zajlik az életed nyilván, és ugye azt csinálsz, amit akarsz. Viszont ha van melletted valaki, akkor nyilván igazodni kell egymáshoz. Tehát, hogy ott már azért nyilván vannak olyan dolgok, amiket le kell raknod esetleg.
3: De ez könnyebb fiatalon, nem? Vagy nem tudom, te mennyire fiatalon házasodtál, szerintem fiatalabban, mint én. Tehát valószínűleg nektek már voltak olyan dolgaitok, vagy még voltak olyan dolgaitok, amik egymással alakultak ki, tehát kvázi egyből egymásnak csiszolódtatok, vagy ütköztetek, de ott alakult ki, és nem készen hoztátok bele a kapcsolatba.
1: Hát azért nálunk sokat kellett csiszolódni.
3: Sokat kellett?
1: Nagyon sokat kellett csiszolódni.
3: Hullott a pernye.
1: Két homlok egyenest ellenkező karakter vagyunk, meg személyiségtípus.
3: De a szokások úgy együtt alakultak ki, vagy volt már egy kész csomagja mindkettőtöknek?
1: Hát volt valamennyire kész csomag nyilván, tehát ez nem csak 30 év fölött alakul ki itt én varázsütésre, hanem előtte is. De nyilván azért akkor még talán könnyebb volt egyébként csiszolódni, pláne hogy azért nálunk a Nória nagyon fiatal volt, amikor összejöttünk, és én sem voltam nyilván nagyon öreg, most várjál, mert matekoznom kell egyébként, hogy 14 éve vagyunk együtt, tehát 26 éves voltam, amikor összejöttünk.
3: Azért mondom el, hogy ott még nem tudom, hogy megvolt-e például neked korábban az, hogy magadról gondoskodj. Saját háztartást vezettél.
1: Hát szobatiszta voltam már. Ja, igen. Az már működött akkor már egy pár éve.
3: De például vezettél a saját háztartást?
1: Hát vezettem, de szarul. Tehát, hogy figyelj, én azért arra úgy rájöttem, amikor megházasodtam, hogy én tudok rosszul takarítani, meg rosszul rendet rakni, meg ugye a teljes dobozt is lehet rosszul visszarakni a hűtőbe, ugye, urak?
3: Persze, hát azt lehet a legjobban rosszul visszarakni.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo.

0: Telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én tudod, miben mértem a felnőtté válást? Két dologban. Az egyik volt az első, amikor rádöbbentem, hogy megvettem életem első lábtörlőjét. Te vettél már saját lábtörlőt?
2: Igen, és jó érzés volt, mert az előtte
1: nevében
2: már elköszönlődött. Köszönlődött.
1: Na, az olyan felnőtt, és a másik a slag. Hogy egy férfi embernek legyen slagja.
3: Van. Ja, a társasházban.
4: Nekem ott is van. Ha valahogy ki kell vinni a teraszra a vizet.
2: Nekem is van slagom, amúgy. Sárga slagom van.
1: Na.
2: Szép.
3: Nekem nincs slagom.
2: Nekem nagyon hosszú slagom van, csak úgy mondom.
1: De te nő vagy.
2: Ezzel hadd villogjak, legalább ez hosszú.
1: És jól fel tudod jól tekerni,
3: szóval
1: hogy...
3: tudsz menni a szomszédba is, slagolni.
2: De az a baj, hogy kicsit csorog csak a végén, de nem olyan intenzív, ahogy kilövel.
1: No, hát hogyha van, akinek erre van megoldása, vagy valami jó krémje.
2: Túl hosszú, és így megcsavarodik, ez a baj. Ja, túl hosszú is baj.
1: Na jó, hozom a szokásokat.
2: De univerzális. Mielőtt csatlakoztatható.
1: Mielőtt Roland elmondja, hogy...
2: Kint is, bent is.
1: Hogy hogyan ki, meg hogyan be, meg hogyan működik az öntözőrendszer, amit gondolom már kiépített. Van időzítés?
2: Hát még van.
1: Azt mond nekem, hogyha megharapja a nyest, akkor még van elég nyomás?
2: Nem, egyébként náluk nincs. Ilyen baleset még nem történt, azt hiszem. Nem, amúgy rendszer nálad így kiépítve. Egy kicsi slag van, ezt kell megbecsúgni.
1: Na, szóval...
2: Ezért áruljuk a témát is, vagy csak
1: mi a baj a nőkkel? Mi a baj? Én nem lovagolok a slagodon, esküszöm. Ha bárkinek bármennyire így érződött, nem. Még véletlenül sem. De van ez a fajta slag, az valami lenyűgöző, ami így összehúzódik.
3: Na jó, van, akkor a slagokról fogunk beszélgetni.
2: Összehúzódik a slag?
3: Igen, azt akkor én visszamegyek, jó dolgozni?
2: Hát hideg vízben, igen.
3: Kivek beszélgessetek a slagról.
1: Anna a telesobba volt, hogy nem gubancolódik össze, meg nem hajlik meg, hanem így...
2: Így... Az mi?
1: Na,
3: és van rajta piszta is?
1: Látod, hogy érdekel téged ez a téma.
3: Jó, most gondoltam, becsatlakozok.
2: Pisztoly. És hány lövetű?
1: Na, az van, hogy a nők állítólag távolságtartóbbak lesznek, és kialakítanak egy páncélt 30 fölött, mert hogy kialakul a saját életrendjük, és a saját szokásaik. És kettő dolgot mondanak, ami állítólag a leginkább elfordítja őket a későbbi tartós és boldog párkapcsolattól. Ha az egyik az az, hogy őszintén hiszik a nők, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi a legjobb nekik. Én ezen megakadtam rögtön, mikor olvastam a cikket, mert én férfiként felháborodom ezen.
2: Tehát, hogy nehezen tudnak alkalmazkodni, hozzászoknak ugye a saját szabályaikhoz, és onnantól kezdve kevésbé lesznek kompromisszumkészek.
1: Mert egyébként szerintem nyilván ő tudja a legjobban, hogy mi a jó neki, de igen, a kompromisszumkészség, hogyha ide átfordítjuk, akkor már érthető a dolog, de hogy minden új ember igazából egyfajta irritáció forrásává válik, mert nem pont úgy közelít, vagy nem pont úgy tudja, ahogyan a nő ezt megszokta.
3: Hát az elején nyilván, de ezt bárki, aki egyedül van, tehát én ezt azért nem húznám rá a nőkre. Tehát, hogy most gondolj már bele, ha te is huzamosabb ideig együtt vagy, vannak kialakult szokásaid, és akkor megjelenik egy nő, és elkezd rámolni. Nem leszel ideges?
1: Hát úgy, ahogy te, nem. De...
3: úgy senki nem ideges, ahogy én.
2: Mondjuk ez is igaz. Azt még nem nagyon találták fel.
0: Buenos morgen! Minden hét

Annyira zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szertai közleményében. Kiemelték, hogy az áramütés nem csak a fehér gólyákat érinti, hanem az egerész övet, a vörös vércsét és számos más ragadozó madárfajt is. Az MMS korábbi becslése szerint a több mint 700 000 oszlopból álló magyarországi középfeszültségű hálózaton évente akár 170 000 madár is elpusztulhat emiatt. Elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán. A Vértes Agórája közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt marad el a tervezett tűzijáték a csónakázótónál. Köszönik a lakók megértését. És végül sport. Pignicki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben, és buzogánnyal, valamint szalaggal sem jutott döntőbe a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság első versenynapján, szerdán. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a 8. világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogány gyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pignicki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: rádió felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygos reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk 3 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy bizony már is indítjuk a Buenos Morgan második óráját, és ugye itt az előző órában már kaptunk útinfókat Zsoltól, aki aztán ezt ki is egészítette, az M1-esen az óvárosi lehajtónál mindenkit megszondáztatnak, aki lejön a pályáról, meg aki felmegy, azt is. Ezt azért mindenféleképpen jó tudni, meg hát nyilván eleve, tehát aki egy korty alkoholt is ivott, az semmiképpen ne üljön volán mögé, és amúgy az egyes főúton Óbarok térségében aszfalt marást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülnie az arra közlekedőknek, hogyha ez érintene titeket, akkor ezzel mindenféleképpen számoljatok. Az M1-esen pedig a szokásos helyen van torlódás, ott ugye Herceghalom magasságában, illetve azt látom, hogy Tatai és környék között is már beindult a reggeli picit erőteljesebb forgalom. Ha ezt még bármivel kiegészítenétek, akkor egészen bátran tegyétek meg 0620 978 975-ös. Egyébként ma nagyon-nagyon kellemes napos időnk lesz, viszont helyenként felerősödhet a szél, úgyhogy aki arra érzékenyebb, az lehet, hogy némi nemű fejfájással például tervezhet, hát amennyiben érdemes ezzel tervezni nyilván. Ipolyoknak kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot, mert hogy egyébként augusztus 13-a van a balkezesek világnapja, egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Hát én majd akkor fogok ünnepelni, hogyha két balkezeseket ünneplik. Ebben az órában hozom nektek nem sokára a csillagok üzeneteit, és persze jönnek majd emlékezetes best of pillanatok is.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Egy perccel 7:45 előtt járunk, szépen lassan most már átlépünk, és pontosan 7:08 lesz. Na, úgyhogy itt az ideje annak, hogy hozzuk a mai horoszkópot. Kedves Kos, ma valaki teljesen félreért, de pont ebből jössz ki jól. Ne magyarázkodj, inkább élvezd, hogy végre nem azt várják tőled, amit szoktál. Egy apró luxus ma többet ad, mint egy nagy siker, legalábbis a Bika számára. Ha megállsz egy percre, rájössz, hogy nem is a tempóval van bajod, hanem az irányjal. Valaki visszakérdez valamire, amit már lezártnak hittél, kedves ikrek. Most derül ki, hogy a történetnek van egy sokkal viccesebb második felvonása. Ma indokolatlanul büszke lesz valamire a rákjegyű, ami másnak fel sem tűnik. És pontosan ez a jó benne, végre nem a külső visszajelzésekből építkezel. Egy helyzetben nem te leszel a főszereplő, kedves oroszlán, és ez először zavarni fog, aztán rájössz, hogy nézőként sokkal több mindent észreveszel. Ma szándékosan hagyj valamit félkészen, kedves szűz. Meglepő módon pont így lesz tökéletes. Valaki döntésre kényszeríti a mérlegjegyűt, viszont neked egyik opció sem tetszik. A harmadik út ma az, hogy nem választasz, és ezzel időt nyersz. Egy régi titok jelentéktelenné válik, és ez furcsán üres érzést jelent majd a mai napon a Skorpió számára. Ideje új izgalmat keresni, mert a dráma nélküli napok nem neked valók. Ma túl őszinte leszel, kedves nyilas jegyű, de most kivételesen nem lesz belőle baj. Sőt, valaki pont ezért kezd el komolyabban venni téged. Egy terv nem úgy alakul, ahogy a bak elképzelte, de hidd el, csak jobb lesz. Ritka nap a mai, most a kontroll elengedése meghozza a sikert. Egy furcsa ötletedre ma valaki azt mondja, ez működhet, kedves vízöntő. Ne ijedj meg, de most tényleg bíz magadban. Ma egy hangulatod gyorsabban változik, mint az időjárás, kedves halak. Ha nem próbálod megérteni, hanem csak megéled, sokkal könnyebb lesz a mai nap.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
4: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-es óvárosi lehajtójánál szondáztattak reggel, ezt Zsoltól tudjuk, míg az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra készüljetek. Ha van még útinfótok, írjatok 0620 97 8 97.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De lehet, hogy pont ezzel vágodnál be valakinél, de hogy randi kajának mondjuk kikérni egy lángost.
2: Ma mondjuk olcsóbb lenne, ez biztos. Szerintem egy strandon randizni, talán.
1: Hát most nem. Már azért a strandárak, de na.
2: Hát, hogyha csak lángossal operálsz, akkor.
3: Ahogy a mellkasodon csurog a Nutella a palacintával, tudod?
1: Hát, mert itt azt írják, tehát, hogy igen, a legnagyobb félelem nyilván sokaknál a fürdőruhás megjelenés, tehát az az 1.0-ás, mert többnyire még akik jól néznek ki, azoknak is van valami bizonytalanságuk, vagy valami, de oké, lépjünk ezen túl. Nyilván, hogyha strandra mentetek randizni, akkor azért a fürdőruhádat úgy választod meg, hogy az a legelőnyösebben mutasson, meg a legszebb legyen, meg hogyha lány vagy, akkor veszel magadra ilyen kis takarót, oké.
3: Na jó, de ezzel a csajok tudnak operálni, most a férfiak, hát most...
2: Hát ők nem nagyon,
3: hát,
2: igen.
3: Fürdőnadrág, azon kívül
1: vagy, ha ciki, hogyha ilyen, mint
3: a
1: régen az erős emberek, ilyen nem a bikini style, hanem a teljes testet takaró kis gumifürdő ruci.
2: Ja.
1: Vagy amiben felpszúszott.
2: De akkor, de akkor meg nincs értelme a strandon randizni, csak hülyén nézel ki.
1: Igen. És hogyha van rajtam egy póló, amin egy kigyúrt felső test van, azt észreveszel? Az feltűnik, hogy ez csak póló?
2: Hát eléggé.
1: Nem jó. Jó, de oké, ezen mondjuk akkor lépjünk túl. A kajálást megoldod. Itt azt mondják, hogy nagyon oldhatja a feszültséget, hogyha viszel magaddal kis játékokat. Andi.
2: Kis játékokat?
1: Mivel készülsz egy strandrandira?
3: Mivel játszadoznál a strandon?
2: Kártyát. Vindék.
1: Kártyát viszel? Milyen, ilyen uno?
2: Olyat, hogy még jól össze is veszünk.
1: Jó, az jó.
3: Vagy vetkőzős póker. Hát, sok kört nem kell játszani, hogy vége legyen.
2: Hát, aztán. De akkor tud is strandra kell menni.
3: Hát, akkor ott vége.
1: Itt javasolják a frisbeet, a gumimatracot.
3: De ez nem játék, a gumimatrac.
1: De miért?
2: Hát, mit játszol?
1: Fölmegy rá a lány, lelököd.
2: Ezt lelököd, jó, hát gondoltam, igen.
1: Szerintem ezzel így el lehet szórakozni.
3: Azt mondja, az tipikus jó első randis program. Ez a vízben döntöd. Ez azért sokat elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
2: És kérdéseket vett fel, hogy jött össze?
3: Petrával jó ideig nem mentetek sokra.
1: Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat.
0: Buenos Morgan, minden hét.

reggel 6-tól 10-ig szórakoztat.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeljétek el, hogy Andit hívták már első randira szaunázni.
2: És nemet mondott. Tehát ő nem ment el, eleve nem szereti a szaunát, és azt mondta, hogy kukkerolja engem ott fürdőruhába.
1: Én kifejezetten szeretek szaunázni. De nem biztos, hogy az első randin azt akarom láttatni magamból, hogy izzadok.
2: Valahogy én sem éreztem erre soha késztetést, tehát hogy ez, én is szeretem a szaunát kifejezetten.
1: Amúgy is izzadok, csak tudom, ezt már megtanultam, hogy a kezemet nem emeletem föl randi közben. Az már megy, a pingvi járás, igen?
2: Na de igen, de hogy elhívod oda, mondjuk ott akkor legalább mindketten izzadtok, tehát hogy a kínos részén ugye túl vagytok, de akkor is. Tehát hogy együtt szenvedni, az egy jó dolog, és akkor onnantól a második randi csak jobb lehet, vagy mi ennek a logikája?
1: Magadra fújsz egy túl Old Spice-t, hogy ne izzadj. És beülsz, és csak te nem izzadsz a szaunában.
2: Ja, annak meg mi értelme? De ezt nem igazán értem ennek a logikáját, hogy valaki miért gondolja azt, hogy a szauna az egy jó első randis helyszín lehet.
1: Andi azt mondja, hogy ez általában a férfiaknak preferencia, tehát hogy mi akarunk ilyen helyekre menni, azért, mert hogy meg akarjuk vizsgálni a másikat minden pontján.
2: Hát figyelj, ha jól sikerül az első randi, akkor az sok esetben megteheted utána.
1: Ja, igen. Értem. Nem tudom, nem... Tehát sokadik randi, vagy mindannyian szauna rajongók vagytok, tényleg nyilván teljesen más a helyzet. De ráadásul egy első randi, ott nincs annál kínosabb, mint amikor csendben ültök egymás mellett, mondjuk azt megkönnyítheti a szauna, ennyi előnye lehet, mert ugye egy csomó helyen nem szabad bent beszélgetni. Tehát, hogy úgy mondjuk adhat hozzá valamit, hogyha első randi nagyon zavarba vagy, de ez meg olyan kínos, hogy ott ültök egymás mellett, izzadtok, nem néztek egymásra, hova néztek, szembe van az idős bácsi, akinek kilógnak dolgok a gatyájából, de nem akarod látni, de úgyis azt nézed, mert csüng. Tehát, hogy nem akarod ezt első randin.
2: Igen, de ha meg egyébként zavarban vagy, és nem tudsz miről beszélgetni, akkor az eleve gáz. Tehát, hogy egy ilyen randi helyzet, akkor nem neked való. Jó, ismerkedjél. Ha a szauna rajongók Facebook csoportban ismerkedtek meg, akkor esetleg menjetek el együtt szaunázni. Mást én nem látok rá. Én bevallom, ilyen téren én mindig ilyen, hát most nem mondom, hogy konzervatív, ilyen megszokott. Tehát, hogy kávézó, vagy esetleg étterem. Tehát, hogy valami ilyesmi helyszíneket dobáltam én be általában, mint mondjuk első randis helyszín.
1: Ez is nagyon jó, meg én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy milyen kreatív vagyok ezzel, de aztán kiderült, hogy az IM magazinban a menő randi helyek javaslatának listáján is első helyen volt az állatkert.
2: Állatkert, mint randi helyszín?
1: Mert ez tök jó, mert megvan a beszéd téma. Tehát, hogyha nagy Isten nem indulna be, hogy minden, akkor még tudod azt mondani, hogy némás zsiráf.
2: Magas. Majom. Cuki.
1: Elefánt jobbra, víziló balra. De hogy az nekem ilyen biztonsági terepnek tűnt, meg van a tipikus a mozis, az sem rossz, csak az első randin én inkább beszélgetnék.
2: Tehát, hogy jó lehet a mozi is, de akkor utána még legyen egy ilyen leültök kávézni, beszélgettek filmről, egymásról, bármi másról, bármi egyébről. Tehát, hogy kössétek össze egy ilyennel. Szerintem az a fontos. Az állatkert az nem rossz, az nekem tetszik.
1: Ami viszont nem jött be nekem soha, ezek a teaházak. Én nem
2: a kozónak se jött be.
1: Na ja, szóval ez a teaházas dolog nekem nem jött be. Az meg azért nem jött be, mert semennyire nem férfias, amikor kikérsz egy vaderdei tündérmámort. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy előadni, hogy ez maszkulin legyen.
2: Hát de olyan rárekeszt ezt, tudod.
1: Tündérmámor.
2: Egy vaderdei tündérmámort
1: szeretnék. Nem jó, ez nem áll jól. Nem, szerintem ez nem működik jól.
2: De, szerintem lehet.
0: Buenos morgen, minden hétkül.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Egy literes tejterméket hívott vissza az Aldi, vetített képes előadás lesz Oroszlányban, Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT visszahívja a forgalomból Milzáni ESL 1 literes kiszerelésű 3,5%-os zsírtartalmú termékét érzékszervi probléma miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán a honlapján. A tájékoztatás szerint a visszahívás a 2026. szeptember 2-ai minőségmegőrzési idővel és a 273.041-es gyártási tételszámmal rendelkező terméket érinti. A visszahívott terméket bármelyik Aldi üzletben visszaveszik, az árat blokk nélkül is visszatérítik, tájékoztattak. A termék visszahívása a Milzáni ESL tej további tételeit nem érinti. A mai napon a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen szombaton és vasárnap. Szűz Mária, más néven Nagy Boldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe. A részleteket honlapján tette közzé a Nógrád vármegyei búcsújáróhely. A főbúcsú mindkét napján megnyomtatják az zarándokokat, szentmiséket és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat. És végül sport. Molnár Attila nagy csatában a negyedik, míg Enyingi Patrik a hetedik helyen végzett 400 méteren szerda este a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. Molnár és Enyingi EB-je még nem ért véget, mivel mindketten tagjai a 4x400 méteres váltónak, melyre péntek délelőtt vár az előfutam, és ha tovább jutnak, akkor vasárnap a döntő.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit felhők sem fognak eltakarni, és csapadékra sem kell számítani. 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, 8 óra után járunk, 3 perccel indítjuk a Buenos Morgan harmadik óráját. Ma napközben nagyjából 30 fokos csúcsra készüljetek, napos időre és helyenként megerősödő észak-keleti szélre. Egyébként most még kifejezetten kellemes odakint az idő, legalábbis én jelen pillanatban azt látom, hogy nagyjából olyan 20-25 fok között mérünk itt a térségben. Az azért azt gondolom kifejezetten jó idő. Az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, úgyhogy a 36-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, az M1-esen pedig szokás szerint sokan haladnak Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek, szerencsére balesetről szóló bejelentést nem kaptunk. Ha nektek van bármiféle plusz útinfótok, vagy csak úgy üzennétek, 0620 978 978-5-ös, természetesen örömmel veszünk ide mindenféle információt, én pedig cserébe hozom nektek ebben az órában is az emlékezetes pillanatokat. Ádi a héten ugyanis pihen, de azért a Best of-ok keretében itt lesz velünk.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jó, akkor kvízezzünk, mert ez egyre rosszabb.
2: Szerintem is. Bár nem tudom, az emberek mit fognak tanulni abból, hogy mitől retteg Johnny Depp, de ilyen hasonló
1: kérdések.
2: Mi az
1: fontos?
2: Na, szóval mitől? A bohócoktól, vagy hogy rátapos egy Lego darabra?
1: Várjál, biztos, hogy fél a bohócoktól, nem? Az király lenne, annak én örülnék. Mert akkor megértenénk, hogy miért nem játszik bohócos filmben.
3: Bohócos, én sem ezen gondolkoztam, látod? Ugyanaz a logikánk, én is a bohócra megyek, pont ezért.
1: Meg egyébként, nem tudom, vannak gyerekei? Ti tudjátok? Vannak kis deppek?
3: Kis deppek, nem.
1: Akkor nem hiszem, hogy Legó van náluk.
2: Lehet,
1: hogy
2: van. Van neki gyereke.
3: Nem itt a cirkuszba.
2: Mindegy, bohócoktól fél, igen.
1: Jó, 1-0.
2: Sorstársam.
1: Gyerekei, te félsz a bohócoktól? Én csak nem szeretem őket, de hogy mi, hogyha most itt bejönne valaki? Bejönne Ronald McDonald?
2: Úgy nem félek, csak úgy, vagy hát nem tudom, olyan nagyon ellenérzéseim vannak a bohócokkal.
3: Csak ne szólítson meg, mert
2: ne érjen hozzám, meg ne akarjon nekem jó pofáskodni, mert nem.
1: Két gyermeke van, van Jack, meg Lily Rose Depp, igen, ezt igen. Megfigyeltük. Egyébként azt tudjátok, hogy Amerikában már leálltak a Ronald McDonaldról, mert az van, hogy nagyon megszaporodtak az utóbbi években a bohóc ruhában elkövetett gyilkosságok, meg büntények, és negatív asszociációja lett ennek a Mac-is bohócnak, úgyhogy ott már nem kabala arc, vagy így eldugták.
3: Uh-huh. Napi hasznos infónkat hallottátok.
1: Na, lehet tanulni, Johnny Depphez nem menjetek bohóc jelmezben. Andihoz se.
2: Kivéve, hogyha ijesztgetni akarjátok, mert akkor menjetek.
1: Vagy ahogyha Andihoz mentek, akkor megtudjátok, mi van a spájzban.
2: Igen. Jó, a következő. A régi szabadtéri jégkorongban használt első jégkorongok miből készültek? Fagyott tehénlepényből, vagy fagyott lócitromból?
1: Úgy imádom. Úgy bíztam benne, hogy

0: Valamelyik jó lesz. Hát mi van a jéghez közel?
1: Tehát így is úgy is szar volt.
0: Igen, mi az, ami inkább vízi állat? A tején vagy a ló? A ló, mert abból van vízi.
1: Nem, mert melyikből volt több szerintem inkább ez. Én nem tudom. Mert egy állagban, hát én nem nagyon tudom, hogy melyik illik jobban.
0: A ló az ilyen...
1: Panelparaszt gyerek.
2: Melyik keményedik meg jobban.
1: Igen.
0: A ló az ilyen gumókat kakil, a tehén meg... Tehát az korongabb alakú. Tehát én ezért azt mondom, hogy tehén.
1: Jó, én akkor tippelek a lóra. Lóból talán több volt. Tehén volt.
0: Yes. És ezt miért nem tartották meg ezt a jó szokást? Képzeld el, amikor egy tehénlepény repül így a kapus feje lévő rács felé, és a rács így bedarálja.
2: Igen, bedarálja.
1: Azért ez egy zseniális kvíz, ezt elhiszem, hogy tényleg nem kevesen tudják.
0: Ez nem tetszik. És akkor mire jó a ló, az ilyen gumókat, tényleg az teniszhez jó. Képzeld el, az ütővel így megcsapodott.
1: Vagy úgyis asztali tenisszel foglalkozunk majd, nem tudom, hogy mi régen miből volt a labda.
0: Oda tengeri malac izékeltem, de annak van ma a tiszteleti napja. Ma a tengeri malac tisztelet nap van.
2: Tényleg? Hm? Na, de ez oké. Okay.
0: Csomó információ, amit használhatsz ma, hogyha az mész valahol. Lucán, menj oda egy idegenhez, és mondd el neki, hogy régen tehén szarral hokiztak.
1: Érdemes minket hallgatni, de tényleg.
0: Edukatív a műsor, igen?
2: Lehet, hogy most is azzal csinálják, csak most már bevonták valami anyaggal, ami tehát a kemény.
1: Mi anyagba csomagolt tehén szar? Hogy ne?
2: De legalább szerencsét volt.
0: Na de eddig kettőből kettőt tudok, csak mondom.
1: Zseni vagy.
2: És számolod? Jó van.
0: Dehogy.
3: Buenos morgen, mindenki.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán.
4: Első alkalom augusztus 29-én.
3: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, a francia szőlőültetvényeken törvényellenes, micsoda? Olaszul káromkodni a 10. sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
2: Túl konkrét az első, úgyhogy az ufos lesz.
3: Szerintem is, mert...
1: Na most akkor melyik? A ufos?
3: Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt, én az
2: nem,
3: olasz.
2: Én azt mondom, hogy nem. Tehát a ufó nem szállat le.
3: Olaszul ne káromkodni. Vaffanculo! Ezt ugye megtanultuk anno a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, hogy az olasz ufó. Káromkodás.
1: Ufó.
2: Yes. Hallod, Roland?
1: Most nagyon hasít a szádi.
2: Ha látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
3: De ha hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem, az ment el a káromkodásnál, mert még az lehetne, hogy valami francia-olasz ellentét, de az ment el, hogy a 10. sor, tehát hogy nagyon, nagyon konkrétra vették, ennél valószínűbb egy UFO.
1: De
2: ez biztos, hogy valami történet van, nem? Tehát ennek sztoria kell legyen.
3: És ezt amúgy tudják az UFO-k? Na mindegy, csak kérdezem, lehet nem szeretik. Miért a nem szőlőt vagy a bort.
2: Szállhat le UFO francia bormezőn, vagy szőlőmezőn?
1: Szőlőültetvényen.
3: Az nem mező, tehát hogy jó van, azért látszik, hogy is városi gyerek.
2: Szőlősben. Jó.
1: Mehet a következő, persze, még
2: persze,
1: rákeresel?
2: Persze.
1: Hogy hívják a zebra és a ló közös utódját?
3: Korcs. Zelo.
2: Összvér.
1: Zebrinni. Zseb, paripa, vagy zebló.
2: Mi van? Zugló.
1: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
3: ez egy egetrengető
2: valóság. Mondd az opciókat.
1: Hogy ezt így nem tudom. Majd rákeresünk, hogyha aki jön a jó válasz, hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zseb, paripa, vagy zebló.
2: Hát a zebló az ilyen
3: a
2: magyar.
3: A zeblót én bemondtam a poénból, de tényleg csak poénnak mondtam.
1: Zsebb paripa.
2: Hát akkor biztos ez a Zebrinni, nem? Vagy
3: igen, Zebrinni, én is. Még poénból a zeblót mondta, inkább a Zebrinni.
1: Igen.
3: Ezt nehéz kitalálni.
2: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülő csészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
1: Az UFO-kat őrizetbe veszik én.
2: Mi ez a repülő?
3: Ki kell hallgatni,
2: mi
3: nem?
2: Ez a repülő szivar?
3: Hát gondolom az
2: nem... Átdobja a csikket a Sanya a szomszédból?
3: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
1: Hosszúkás.
2: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
1: Jó. Ki mondta ezt?
3: Ki mondta?
1: Én vagyok. Én
2: vagyok. Andi.
3: Ez a Mónika Somor.
2: Andi mondta, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
1: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
2: Győzik-e?
1: Donald Trump vagy George W. Bush?
2: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. Szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump.
3: Igen,
2: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
3: Igen, én is a Bushra hitt itt.
1: Igen.
2: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jó, ezt valószínűleg én se fogom tudni kimondani, kettőt legalábbis semmiféleképpen, de azért megpróbálkozom vele. Hogy hívják a hosszú szavaktól való félelmet? Hippopotomostresesquipedaliof, akrofóbia, vagy hexakoziohexerlapocs.
2: A harmadik.
3: De hogyha hosszú szavaktól félsz, akkor valószínűleg nem egy hosszú szóval határozzák meg, mert befosol, amíg kimondod, hogy ez van neked. Tehát én ezért mondom a középsőt. Mi volt? Milyen fóbia?
1: Akrofóbia.
2: Akrofóbia lesz. Hogy mi. Én a harmadikra tippelek.
3: De mi az akrofóbia?
2: A tériszony.
1: Jó, egyikötök sem találtál, mert ez a hippopotomos az volt.
3: Jó, de legalább nem lettél jobb, mint én. Igen? Az a tériszony.
1: Ez elméletileg nem létező, ez egy filmben volt amúgy.
2: Micsoda?
1: Ez a hippopopotó íze.
2: Ja, igen. Viszont az akrofóbia, mondom, a tériszony.
3: A hippopopó, ez meg a vízilovaktól való.
1: Hippopótam.
2: Igen, de tényleg.
1: Hány foga van egy földi malacnak?
3: Na hát ezt neked kell tudnod amúgy.
1: Miért nekem?
3: Mert te akarsz velük úszni.
1: Ja, de ez nem földi malac. Ja, de földi malac.
2: Hát attól függ, hát ha a Mónika Show-ba szerepelt, akkor kettő.
3: Na mondjad.
1: Nulla vagy négy.
3: Mi? Ez a két, hát biztos, igen, hogy van fogát, akkor négy.
2: Nulla. Én akkor arra tipp, csak azért is arra tippelem.
3: Például kell, hogy legyen
1: nulla
3: foga.
1: De amúgy szerintem
3: mi van
1: foguk.
3: Ez kamu.
1: Ez igen.
3: Ez hülyesség.
1: Biztos, hogy
3: mi ez? Földi malac?
1: Földi malac.
2: Fogatlan földi malac.
3: Hány fog? Próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy itt is megértsék. Már jön is a gyors válasz. Nagyon gondolkodik.
1: De egyébként az az igazság, hogy az ilyen kvízeknél amúgy lehet, hogy előre le kéne ellenőrizni ezeket.
3: Tudod? De ez hülyesség. Hát egy kifejlett egyednek általában 20-22 foga van.
1: Na,
2: jó, hát ez az, amelyik még nincs kifejlődve.
3: Érdekesség, nincsenek metszőfogai és szemfogai. Szerintem félrefordították, és valamelyikre ezek közül akart rá kérdezni a kvízmester.
2: Mindegy, akkor is ez most én válaszoltam helyesen.
3: Hát te hol voltál disznók között? Ilyeneket láttál?
1: De, tényleg van foga.
3: Persze, hogy van foga.
1: Jó, ez viszont igaz lesz, mert erről már beszéltünk. Melyik állat nem tudja kinyújtani a nyelvét?
3: Krokodil.
1: Igen. Tessék. Ugye itt a zsiráf, a békát írták, és akkor igen, a krokodil.
2: Azt is tudjuk, hogy melyik állat nem tud ugrani, tehát ezekkel tisztában vagyunk. Állatokból jók vagyunk.
1: Mi volt Marilyn Monroe természetes hajszíne? Barna vagy vörös?
3: Gondolod, rőt volt.
2: Rőt?
3: Szerintem barna volt, nem?
2: Nekem is az ugrott.
3: De a vörös, ha jobban kiakadnánk.
2: Figyelj, akkor te mondd a barnát, én meg mondom a vöröset.
3: De nem,
2: aztán...
3: akkor tiéd lesz a pont. Én mondom a vöröset.
2: Most te...
3: Én vörös.
2: Akkor én is vörös. Én vörös, az
1: jó, van, akkor nyertetek, na.
3: Azt sem értem a kvízmester működését. Igen?
1: Honnan származik a kiwi? Ausztrália, India vagy Kína?
3: Ausztrália.
2: Hát én Ausztráliához India kötöm.
3: Kína. Ausztrália. Igen, ez olyasmi
2: lehet,
3: környékről.
2: Lehet, hogy becsapós. Ez becsapós?
1: Becsapós.
3: Hát szerintem íze inkább Kína lesz. Mert engem... azért kiwi, mert hogy
2: kiwi
3: Kínából
2: madár
3: van.
2: Azt a rohadt nyelvész mindenedet, de tényleg.
3: És a kínaiak hozzák, ami nekik onnan nézve viszik. Tehát kiwi.
2: Meg kiwi iszik Kínából.
1: Nekik onnan nézve viszik az,
2: hogy... Tök logikus voltam.
1: Akkor legyen a Kína.
2: Én akkor mondom
3: Kína.
2: Indiát, vagy mi volt?
1: Kínai.
2: Tessék, yes. Ez ma Ádi parádi.
3: Egyszerűen tarolok.
2: Zseni vagy, tényleg.
1: És ennyi volt.
3: Kimondhatjuk, hogy én benne vagyok az emberiség 8%-ában, ami nem biztos, hogy előny.
2: Igen, tehát hogy benne vagy, de hogy most erre büszkének kell lenned, vagy sem, az már megint egy más kérdés.
3: No, megint. Annyi mindent tanultak a hallgatóink, tehát ma lehet frankizni a kocsmában.
2: Az biztos, de akkor is még mindig a tehénszaros jégkorong a kedvencem.
1: Nekem is amúgy, ha megláttam. Zseniális.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: kérdezel, nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Így és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán.
2: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 20. éve látható Bihar megyében a debreceni virágkarnevál 4 kocsija. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Ma Tatabányán várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21-én és 22-én Nagyváradon, a Dél-Bihari Szórvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók, közölték a szervezők szerdán sajtótájékoztatón Nagyváradon. Idén a kocsik között van hagyományosan a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója, mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. A virágkocsik a Bors-Ártánd határátkelő érintésével térnek vissza Magyarországra. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el a legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról, a 16 és 29 év közöttiek 89,1%-a pedig még a szüleivel él, közölte szerdán a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 30,9 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30,2 év az átlag. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is tart kihelyezett véradást. 10 és 14 óra között Tatabányán az EDV ZRT Táncsics Mihály úti telephelyén várják a véradókat. És végül sport. Takács Boglárka szerdai elődöntős futamában harmadik lett és 22,77 másodperces idejével tovább jutott a mai fináléba a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. Továbbra is százas sprinternek tartom magam, de nagyon örülök a döntőbe jutásnak, mondta az MTI-nek Takács Boglárka, hozzátéve, hogy azért is értékes a mostani finálé, mert nem is igazán szokott 200-ra készülni. Az FC Barcelona korábbi vezetőedzője Javi Hernández lett a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A holland szövetség honlapja szerint a 46 éves spanyol tréner szerződése a 2030-as világbajnokságig szól. A játékosként világ és kétszeres Európa bajnok Javi Hernández 17 szezon alatt 750 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, 2019 óta tartó edzői pályafutása során pedig a katari Al-Sadd együttesét is irányította.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit felhők sem fognak eltakarni, és csapadékra sem kell számítani. 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt, indul a Buenos Morgan utolsó órája, 9 óra után járunk immáron 3 perccel, és elnézve az utakat, azért most már jelentősebb a forgalom, több helyen is kell szakaszos torlódásra számítani az M1-es autópályán Budapest felé, nyilván különösen a külső sávban kell lassabb haladásra felkészülni, úgyhogy ezzel mindenféleképpen tervezzetek, lehet, hogy érdemes az 1-es főutat választani, viszont azzal kapcsolatban is van egy friss info, mégpedig, hogy Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, úgyhogy a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Nálunk pedig továbbra is a best of pillanatokra kell készülni, ezt hozzuk ebben az órában is. Ha van útinfótok, az továbbra is jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 978-os.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Elárulták azt, hogy melyik vásárlókat, melyik vevőket utálják a legjobban, és miért utálják a pénztárosok. És bizony magunkra lehet ismerni, vagy az előttünk álló és bóklászó bénára lehet ismerni nagyon sok helyzetben. Egy mondatot a cikkből hadd olvassak fel, mert kifejezetten élmény számomra ez a mondat, tehát hogy ahogyan ezt összerakta az újságíró, és a perspektívát egy kicsit megfordította, és máshova fókuszált. Figyelj, a legtöbb vásárló úgy gondolja, hogy a pénztárnál töltött néhány perc jelentéktelen része a bevásárlásnak, a pénztárosok számára azonban ezek a rövid találkozások egész munkanapjukat meghatározzák.
2: Hát egyébként igen. Meg a kedvüket is szerintem, mert attól függ, hogy milyen a vásárló.
1: Ez a munkája persze, hogy meghatározza. Na jó.
3: Igen. Nem, én itt azt nézem, hogy egyébként, ha csak így kiszedem a főbb gondolatokat, itt például a cikk felvezetésénél, még akár másra is asszociálhatnánk. Mindenki azt hiszi, csak 2 perc az egész. Egyesek szerint viszont pont ott dől el, hogy sima lesz-e, vagy kisebb ideg összeomlást.
1: Kirakod a táblát az előző előtt, vagy sem?

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, hát, ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak, néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
2: Hát de hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izél löködik, érted a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
3: Na, igen, nekem is de... ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyorsan, és ki úgy löki tőle oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott. Próbáld meg újra, hát ha most összejön.
1: De ízzék vagytok. Ja. Inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szallagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből az acskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni, nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
3: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezeden van.
1: De te nem tudsz fizetni, éha az. Éha az, a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
3: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
1: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy itt fogod, például... előveszed, lehúzod chip.
2: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháimon zseb.
1: Erről szerencsétlen boltos tehet, hogy te nem vettél zsebet.
2: Nem, miért? Én arról tehetek, hogy őnek időre kell teljesítenie? Nem.
3: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés.
2: Vagy lehet, hogy ide készítem.
1: Lehet, hogy elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és a videónézők látták.
2: Ezt a mozdulatot.
3: Dekoltással így oda hajva, hogy...
1: Nem?
3: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
2: Ja.
1: Bocsánat.
2: Nekem ide van építve
1: a
2: chip.
1: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált.
3: Jaj.
0: Buenos morgen! Minden hétkül.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, egyébként állítólag az is sok bosszúságot okoz, visszatérve az eredeti cikkhez. Ha valaki nem használja az áru elválasztó rudat, mert hogy könnyen összekeveredhetnek a vásárló termékei a sajátjaival.
2: Ez viszont bosszantó. Ez viszont bosszantó, mert mindig kevesebb van, mint amennyi kell. Tehát, hogy én kirakom becsülettel, de a mögöttem lévőnek már nincsen áru elválasztó rúdja, tehát ő már nem tud mivel elválasztani.
3: Hát de az előtted lévő, tehát annyi van, hogy amit én kettővel előtt lévőt, amit benyom, azt utána lehet sem folyamatosan. Tehát annyi mindig van, hogy folyamatosan lehessen, csak figyelni kell.
2: Csak az a baj, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, ezek a szallagok, nem tudom, minden helyen így van-e, de a legtöbb helyen úgy vannak beállítva, hogyha nincsen rajta termék, akkor magától görög. És hogyha te elveszed azt onnan, akkor a szallag is megindul. És az nem mindig jó. Tehát, hogy te most elveszed az elsőt, mert hátra már nincsen új, akkor a szalag is megindul, és elindulnak a termékek, aminek nem biztos, hogy örül, mert ez már egy következő vásárlói.
3: Nem kell ahhoz az elsőt elvenned.
2: De kettő van.
3: De hogy van kettő? Hát 3-4 mindig van.
1: Jobb helyeken azért én is azon, hogy legalább 3 szokik.
3: Te hova jársz inkább, ahol csak kettő van?
2: Vigyek kiderül, hogy
1: ez a kis maca ABC, érted? A kis bótba, hát ott nincs.
2: Puttó helyeken vásárolok. Ott a szalagot is lábbal hajtják. Mint a Frédi Bénivel.
1: Azért mondom, hogy na, szerintem ebből azért úgy van elég, úgyhogy tényleg erre figyeljünk oda. Az üvegpalackok elhelyezése sem mindegy. A pénztárosok szerint érdemes fekve, a szalag haladási irányával párhuzamosan feltenni őket, hogy ne guruljanak, de, ne várjál, boruljanak fel. Én egyébként néha merülvegesen teszem fel, de ki... Te hülye vagy. Hát még én még állva is alig. Én néha így keresztbe teszem föl, de akkor pakolok mögé tejet, vagy valamit, ami megfogja, hogy ne boruljon el.
2: Ebben is van logika.
3: Ja, vagy közé rakok valamit én például, hogy ne koccanjon össze, én olyat szoktam.
2: Ti például, ha van egy zsugor valamitek, fölrakjátok az egész zsugrot, vagy zsugort, vagy csak kiszedtek belőle egyet, és akkor úgy.
3: Nem, egyet sem kell kivenni. Hát a vízből például nem kell kivenni, mert azokon van kód. Igen. Általában. Uh-huh.
2: Tehát fölrakjátok?
1: Másban nem szoktam zsugort venni, mert zsugori vagyok.
2: ez a napoénja. Itt kell a bajnunk, ezen nem megyünk már.
1: Ritkán
3: én vizet szoktam, de kólát. Mondom, azokon van kód. Aha. Jó, hát a kóla, Matyi, igen.
1: De szerintem tényleg a vizeken szokott kód lenni.
2: Olyat szoktatok már csak a vicc kedvéért, hogy vesztek egy termékből mondjuk 4-et, de direkt 4 külön pontra rakjátok le?
1: Nem, én csoportosítom. Nem, én jó fej vagyok.
3: Tehát aztán... biztos csinálsz, ha ezt így...
2: Nem bizonyítható.
1: Állítólag különösen udvariatlannak számít, és ezt egyébként abszolút aláírom, ha valaki fizetés közben telefonál, és tudomást sem vesz arról, hogy valaki kiszolgálja. Abszolút megértem, hogy így érzik a pénztárosok, szerintem is nettó bunkóság.
2: Ja, de ilyet egyébként már csináltam, és nem direkt. Tehát, hogyha egy pont a múltkor itt volt a menzán, emlékszel?
1: Ja, igen.
2: Negyed órája vonalban voltam, egy ilyen ügyintézős szólt a füreléz a fülemben, és pont abban a pillanatban vették fel, amikor oda jutottam. Igen, és én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy vagy lenémítem a másik oldalt, vagy ő is hallja, tök mindegy, de elmondom egy mondatban a boltosnak, hogy ne haragudj, ez most egy nagyon fontos hívás, nem ellened szól, bocs, és hadd folytassam. És akkor mindig így visszaszokott jelezni cinkosan, tehát ilyenkor, hogy ezt jelzed, akkor azért elnézők.
1: Az teljesen oké, tehát ha azért kommunikálsz mellette valamit, de ha tényleg csak végig dumálod telefonon bárkivel...
2: Jó, ez jogos.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez teljesen jogos.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De az önkiszolgáló kasszáknál ott meg az a gáz, hogy ott mindig elakadok. És ott meg ugye egy eladó van, vagy annyi sincs, és végig kell várni mindenkinek, hogy ő körbe menjen.
2: Hát nem tudom, én akkor is jobban szeretem, mert legalább a saját tempomban pakolhatok, meg fizethetek. Tehát nem az van, hogy lökik rám az árut, mint az állat, és akkor alig tudom összeszedni, ott szépen ott én el vagyok, elpakolgatom, aztán utána megyek a dolgomra.
1: Igen, meg ott van ingyen zacskó.
2: Tényleg? Mert szerintem nem ingyen van, nekem, az meg kéne ütni.
3: Ádinak ingyen szokott lenni, igen. Nem, ott az a gáz, hogyha nagyon sok mindent veszel, mert akkor azért bajos, hogy ott elhelyez, nem olyan nagy az a plac. Tehát nem tudom azt, mennyire maxoltátok ki.
2: Igen, hát nagy bevásárlásnál nem érdemes oda menni, de azt hiszem, hogy ugye ott is van az, hogy csak akkor meg kell tényleg ez eladó, aki ugye segít neked, hogy ne kelljen fölpakolnod. Mert én például a vizet nem szoktam feltenni, hanem szólok neki, hogy léci, segítsél, és akkor beüti, és akkor ő el tudja ott a gépen intézni azt, hogy ugye ne kelljen fölraknod. Tényleg, erre a mérlegre.
3: Aha. Ma is tanultam valamit.
2: Igen. Na,
1: de nem tudom, hogy próbáltátok-e már azt például, hogy ott van ez a mérleg, ha arról bármit visszaveszel, akkor borul a világ. Tehát, hogy akkor ott minden összedől, a sziréna riasztó, veszel a 3 éves kislányodnak egy csokit, és elmagyarázni, hogy azt onnan még nem veheti el.
3: Hát, az egy komoly kihívás, igen.
1: Mert azt értjük, hogy nyilván a boltban nem esszük meg, de ott már ki van fizetve majdnem.
3: Igen, figyelj, nekem az egyik ilyen sztorim az volt, hogy így néztem, hogy hát kiírta, hogy valami nem stimmel a mérlegen, hát mondom, pedig aztán tényleg mindent precízen pakoltam, nem vettem el semmit, és kiderült, hogy a mellettem lévő kasszánál fizetett egy család, és ott a kislány rátámaszkodott az én mérlegemre, és akkor egyből ugye érzékelte, hogy itt valami nem stimmel.
1: De a mai PC kultúrában már nem mondhatod azt, hogy a lánya súlya itt elrontja a mérleg. Ja, meg az a Prima nálunk, az is zseniális. Ott meg két dolog az önkiszolgálónál. Az egyik, hogy vannak ilyen leértékelt termékek. Azt másképp kell lehúzni, mert ha lehúzod a vonalkódot, nem nyer. És akkor mondja a nő, hogy jó, hogy legközelebb tudja, elmondom. Tehát ezt itt megfogja, behúzza azt a vonalkódot oldalról, lehúzza ezt a kódot, megnyomja a mínusz 23-at, mert ez 23%-os, és utána még egyszer lehúzza, és lerakja, és kész. Na, jó, köszönöm, legközelebb jó lesz. Utána pedig be vagy zárva egy órára, mert a vonalkóddal nem enged ki a kapu. És már ott állunk 6 vásárlók, és nem tudunk kimenni, mert a vonalkód nem működik, és nem olvassa be.
3: Azért neked vannak kemény kihívások az életben, Ádi, azt kell mondjam, tényleg.
1: Az a baj.
2: Beled sem mennék a vásárolni.
1: Úgy mentem bele be a rovatba, hogy empatizáljunk a pénztárosokkal.
2: És csak felidegesítetted magad.
1: Igen, de hogy ezekből, amiket elmondtunk, mi az, ami tényleg, tehát hogyha ti ülnétek ott a kasszában, és ti intéznétek a dolgokat, akkor mi az, ami tényleg bosszantana titeket? A kuponozó, apró pénzszórók, azok, akik telefonoznak közben, azok, akik rosszul pakolnak rá a pultra. Én behozok még egyet, engem szerintem azok zavarnának a legjobban, és ebbe a hibába én is beleesek, és akkor most vallomás jön, akiknek le kellett volna mérni a terméket, de nem mérték le, és miattuk áll a sor.
2: Igen.
1: És annyira szívetes, hogy csomó helyen már nem kell mérni, más helyeken kell mérni. Most voltam egy helyen, képzeljétek, egy Tesco-ban, ahol úgy volt, odaraktam a zöldséget, és kiadta javaslatban, hogy ez hagyma. És tényleg az volt. Honnan a rákból tudja? Na mindegy, de tudta. Annyira boldog voltam. De hogy titeket melyik bosszantana fel a legjobban?
2: Hát jó kérdés.
3: Nem előre. Tudom, engem alapvetően inkább a vásárlók idegesítenek, és inkább az, amikor...
2: most én vagyok ez az még antiszoc... úgyis, hogy nem vagy kasszás.
3: Igen, még úgyis, hogy nem vagyok kasszás, amikor valaki mondjuk tényleg nettó bunkó hangnemet üt meg a kasszással.
1: Ez a te szakmád. Én látom amellett, hogy vinéd a rádiós vénádat, és így beleszólsz a mikrofonba, hogy Józsi, ezt a hülyét is én kaptam.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: perccel járunk 3:40 után. Mosolygós reggelt mindenkinek. Ez itt még mindig a Buenos Morgan, de most már nem sokáig, gyakorlatilag az elköszönés erejéig. Holnap reggel 6-tól folyt köv, akkor még best of pillanatokkal, aztán jövő héten már ismételten jelentkezünk Ádival együtt innen a stúdióból. Én délután 3-kor visszatérek, jön a Beat, a délután ritmusa, addig pedig Zimmerer Tomi keveri nektek a koktélt. Ne felejtjétek, nyereményjátékkal fűszerezve szingliparti belépőkért lehet játszani. Szóval, Tali, délután 3-tól, addig is tartsatok velünk!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár leg...

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Európai körözési toplistán szereplő magyar párt fogtak el Tenerifén, ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, Guinness rekordnak nyilvánították a július 4-i washingtoni tűzi játékot. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részletek. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, amely egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltött be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepelt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. Mint írták, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezet vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa, egy 32 éves nő a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek. A sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén fogták el a gyanúsítottakat, akik jelenleg átadási letartóztatásban vannak, olvasható a közleményben. Esztergomban a Simor János utca 90-es számú társasháznál építéshez kapcsolódó födénbetonozási munkák miatt augusztus 18-án 7 óra 30-tól 14 óra 30-ig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Simor János utca, Lakner György utca és Sisai köz közötti szakaszt a páros számozású oldalon. A lezárást kerülő útirányt sárga színű táblák jelzik. A gyalogos forgalom kisebb korlátozásokkal, de biztosított lesz a páros számozású oldalon is. További részletes információt a lezárással kapcsolatban az esztergom.hu oldalon találnak. Hivatalosan és Guinness rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot, jelentette be az ünnepség sorozatért felelős szervezet szerdán. A Freedom 250 közleménye szerint a tűzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mall-ról, valamint a Potomac folyó partjáról. Az esti eseményeket viharja miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így amint egy 3/4 órás fényjáték már éjfél után ért véget. V. Schmidt Róbert, szőgyéni szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban várják az érdeklődőket. A tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Péntek, ez is beköszöntött, hippiájé, Buenos Morning Key koktél beköszön, indítom az 5 órásat, kevés dumával, jó sok zenével, szingli parti játékkal a következő órától, és persze majd bulvárcsokorral is. Ki lesz benne? Mondom, Felix Jan, Tideni, Lauren Berry, na meg Topic és Becky G, kezd már is az újdonság a Sorry Papi!

Alig szám valami Csavsz közösítő forráson szólt a Walk With Me. 2 évvel ezelőttről hoztam koktél, kereken 5 órában. Sziasztok! Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással 3-ig töltjük együtt az időt. Na ebből az 5 órából tudja, hogy 2 a játékkal tellik, úgyhogy a következő órától már óra dala, amit keresnetek kell. És páros belépőt adok egy szingli partira. Na mondom a részleteket, majd nagyon füleljetek. Bulvár Csokor, Benne Rácz, Geri és persze Burai Krisztián, mert hogy ma az újdonsággal jelentkezem, és persze, hogy regélek róla majd egy picit. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod görbe. Pielu! Neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Itt egyszerűen csak az egyenes emberekről van szó. Na majd mesélek erről is. No és persze hozom legjobbjainkat, James Blunt mindjárt. Itt

James Blunt és a Beside You. 2 évvel ezelőtt jelent meg ez a kislemez, Cocktail 5 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével. No meg játékkal is a következő órától már ígérem, hogy hozom nektek. És hozom a napos, de kissé szeles időt, mert hogy azzal találkoztok ma, maximálisan 29-30 fok lesz, na ez még azt mondom, hogy tetszik is, bár már a 30-as szám általában nekem nem tartozik a kedvenceim közé, legyen inkább mitől 20-21 fok, az még jó. No és ha már számok, egy kicsit bosszankodhatok, köszönöm, 60 felett sem áll meg az élet, szokták volt mondani, és ez érvényes kérem az autózásra is, 60 felett is van ám még sebesség, csak szólok, akkor amikor 90-nel lehet menni. Köszönöm, kidühöngtem magam, bár a fenéket dühöngtem. Mondjam tovább! Mondom! Rácz Geri és Burai nem sokára a Bulvár Sokorban és az új dal is érkezik. Sonny Fodérával találkoztok, Justin Wellingtonnal, a Hurts és Purple Disco Machine közössel, Lana Del Rey pedig egyből a kereskedelmi szünet után dobja nektek a Summertime

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sporoljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: A kék tigrisek ismét a pályán.
3: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Polifonéra és D.O.D. az újdonsággal jelentkeztek, Think About Our címmel, nagy kedvencem egyébként, Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és Tamással, itt a Bulvárcsókor. Hölgyek, urak, izzítsátok a hallójáratokat, mert hogy sláger gyárosunk Rácz Gergő baromira nem pihen, alig néhány napja dobta ki a legújabb Lassan című videóklipét, amelyet a népszerű Burai Krisztiánnal közösen hoztak össze. A dolog igazi pikantériája, hogy a klip főszerepére nem mást kért fel Gergő, mint Óvári Kingát, a Miss Universe Hungary második udvarhölgyét. A pletykák szerint a forgatáson elképesztően izzott a levegő a szépség királynő jelölt és az énekes között. Gergő pedig az Insta oldalán is megjegyezte a premier előtt, hogy kifejezetten csípős jelenetekre kell számítani. No és egy kis VIP bomba a végére, mert Gergő a napokban kitállalt a legendás 90-es évekbeli fiúcsapatáról, elég keményen megtörte a csendet és szomorú hírrel sokkolta a nosztalgiázó rajongókat, kijelentette, hogy a VIP tagjai soha többé nem fognak összeállni. Hát, akkor most egy-két könycseppet morzsoljunk el a hír miatt. Viszont hozzuk a dalt, oké? Ed Sheeran mindjárt, kamerázunk vele, Naked is érkezik. Itt pedig Rácz Geri és Búrai, a közösük a jó, hogy a lassan, de nagyon gyorsan indul, ígérem.

2018-as This World zenekar diszkó reggi átdolgozásán alapul. Itt pedig már Roger Martintól hallottuk. A We Fun Love volt a tiétek. Ezzel zártam az első órát a koktélban. No, de nyitom ám a másodikat. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán H és a Ring My Bell, valamint a játék is. A talt mutatom! You can

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.

0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Újabb 3 területen kutathatnak gáz és olaj után. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban. Falunap lesz a monostori városrészben, Komáromban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerdán. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatás alapján 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban jövő héten, jelentette be Alekszandr Bugajev, az orosz közoktatási miniszter első helyettese szerdán Moszkvában. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyveket kell elgyakorolniuk túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Szeptemberben a Vészhelyzeti Minisztérium munkatársai további eligazítást tartanak az oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára a biztonsági intézkedések betartásáról. A közoktatási tárca közölte, hogy a felelősségi körében 108.262 olyan oktatási intézmény található, amely terrorvédelmi kötelezettsége alá tartozik. Zenével, tánccal, gyermekprogramokkal és ismert előadókkal várja a közönséget augusztus 15-én a 31. falunap a monostori városrészben, Komáromban. A Dózsa György Művelődési Ház teraszán rendezett programsorozatban többek között Radics Gigi, Vásári André, László Attila, Dori és a Tonix Honix is színpadra lép. A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható. És végül sport. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják, közölték a szervezők szerda este az esemény közösségi oldalán. A közleményben úgy fogalmaztak, nehéz, ugyanakkor felelős döntést kellett hozniuk a Várpalota külterületén és a környékén történt szerdai súlyos tűzesetek miatt, amelyek több száz hektárnyi füves, fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. A tüzeket még szerda este is oltották a tűzoltók. A jelenlegi körülmények között nem vállalhatják annak kockázatát, hogy egy verseny miatt akaratlanul újabb tűzeset vagy természeti katasztrófa kialakulásának lehetőségét teremtsék meg, indokolták a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, felhő is alig lesz az égen, csapadékot a térségben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello, uram, kell egy páros belépő augusztus 20-ára a Szégyeni partira? Igen? Akkor viszont fülelj a következő 2 órában, mert érkezik a játék. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Alex Kenji, a Class Animals, Florida és H, ígértem, hozom. Nyit a Ring My Bell!

Egy abszolút kedvenc az idejéből, Alex Kedzsi és a Bambó Lé volt a tiétek koktél 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagytok. Hozom a Bulvár Csokrot a következő fél órában. Katy Perry került terítékre, aki még Kis hazánkat is megnézte már, hán, ha jól emlékszem, nem is egyszer. Addig viszont itt a játék neked, páros belépőt tudok adni augusztus 20-ára csütörtökre a Forrás Rádió, valamint a Szimli Parti szülinapi buliára. Ehhez nem kell más tenned, mint fülelned a rádiót, és felfedezel egy dalt, az óra nyerő dalát. Amikor ezt meghalod, akkor küld az üzit 0-20-97-8-97-85-ös a számom, legyen benne az, hogy Szimli Parti, és legyen benne a te neved is. Köszönöm szépen! A felvetésed jogos, te műsorvezető, de melyik az a dal? Na mutatom már, és Azaria és Blanks közösét!

akkor aztán jöhet az üzenet. Addig Sophie and the Giants, Little Mix, Noel Holler, Safridóval, a Kuplung zenekar viszont most egy vadonatúj nótával. Lépnem kell, így az újdonsághozom.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Coffee and the Giants, és persze, hogy a Shalamp and Dance 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, nem tudom, hallottad már az Aria dalát, az óra nyerő dalát, nem? Akkor viszont fülelj majd a következő fél órában, aktuális lesz. Katy Perry a Bulvár Csokorban is, hiszen vele foglalkozom, és egy dalt is kaptok tőle. Ma van a balkezesek napja, ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Egyébként 50 éve ünnepeljük, azon a napon, amikor is az Ipolyok névnapot ünnepelnek, a név a Hippolit régi magyar alakváltozata. Ipolyok, boldogat nektek, a többieknek üzítessék köszönteni őket. Örülnek mindennek is, például a páros belépőnek, amit ha akartok megnyerettek, vagy a Bulvár Csokornak is. Katy Perry tehát mindjárt itt lesz Azaria és Blank, Sion Neo, a Gluckenbach és Tom Walker közös pedig most kezd a kereskedelmi szünet után a tiétek.

0: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
4: A kék tigrisek ismét a pályán.
5: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
4: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

egy végtelennek tűnő ultra luxus európai vakációval töltik. Alig néhány órája landoltak magárepülőgépükkel Szardinián, miután körbe bulizták Görögországot és a francia Rivierát. A lesi fotósok szerint kéz a kézben andalogtak a kifutópályán, és a szerelmük forróbb, mint a mediterrán nyár. No de ha ez még nem elég neked, akkor van egy új irám, hamarosan a fotelekből is átélhetitek a bulit. Katy ugyanis a napokban bejelentette, hogy érkezik a mozikba a Katy Perry The Lifetime's Tour Premier koncertfilm, amellyel a világ azon pontjaira is elviszi a showt, ahová élőben nem jutott el. Bírom, hogy már mindenki koncertfilmet csinál, Taylor Swiftért mondjuk kifejezetten tetszett. David Guetta Alessóval és Madison Love-val mindjárt így lesz We Young, a Major Five pedig most kezdődik.

0: Kamrad, alias Kamrad, egyenesen Németországból. Az I Believe volt a tiétek, ezzel zártam a második órát itt a Cocktailban, de még van előttünk három, ebből egy tuti, hogy játékkal telik, az pedig a következő lesz. Jön Andi, na legfrissebbeket kapjátok, aztán Bruno Mars újdonsága, ilyen lesz az I Just Might.
1: Hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
5: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
4: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban, a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
6: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt, az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hitt Taller Andrea. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szertai közleményében. Kiemelték, hogy az áramütés nem csak a fehér gólyákat érinti, hanem az egerészőjvet, a vörös vércsét és számos más ragadozó madárfajt is. Az MMS korábbi becslése szerint a több mint 700 000 oszlopból álló magyarországi középfeszültségű hálózaton évente akár 170 000 madár is elpusztulhat emiatt. Elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Tatabányán, a Vértes Agórája közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt marad el a tervezett tűzijáték a csónakázótónál, köszönik a lakók megértését. És végül sport. Pignicki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben, és buzogánnyal, valamint szalaggal sem jutott döntőbe a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság első versenynapján, szerdán. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a 8. világbajnokságán szereplő magyar sportoló a buzogány gyakorlatára 23.100 pontot kapott, ezzel a 31. helyen végzett a selejtezőben. A 2023-ban karikával világbajnoki bronz, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes Pignicki szalaggal 22.650 pontot szerzett és 34. lett, így az egyéni összetett selejtezőjében 45.750 ponttal az 59. helyen áll.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit felhők sem fognak eltakarni, és csapadékra sem kell számítani. 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez szól a nota. Oh, na, jó hamis volt, de egyébként is minek éneklek én, hogyha a hangszálaim pont akadályoznak. Nos, a játék folytatódik, mindenképpen füleljetek, ez a Koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene is, Tamás, Alok, Jazz, Glinnel, Dash, George Ezra és Bruno Mars. Kezd már is, jön az I Just Might!

ki akar kiabálni, hogy jöjjön vissza a nyár? Jelzem, már nem kell. Alok és Jazz Glean közösen a Summer's Back volt a tiétek. 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg a játékkal, ebben az órában is lehet harcolni a páros belépőért. Jön az óra nyerő dala, hogy ez melyik lesz, na mutatom mindjárt. Amint ezt meghalljátok, már küldhetitek is az üzenetet. SMS Viber formában jöhet. 0-20-98-98-5-ös a számom, azt kell beleírni, hogy szingli parti, valamint a nevedet. Köszönöm. A nyeremény pedig, mint ahogy emlegettem, a páros belépő AUG 20-ra, csütörtökre a Forrás Rádió és a szingli parti szülinapi buliába. No és mindemellett még mi aktuális ebben az órában? Hát jó, hogy a bulvár csókor, Jude Law a terítéken. Szingli vagy foglalt? Na megpróbálok utána nézni, hölgyeim, úgyhogy füleljetek nagyon. Ja, és mutatom azt is, hogy melyik lesz az óra nyerődala. Pont véletlenül Jude Law-é. Ime!

Ivo Max énekelt egy jó nagyot, 2 évvel ezelőtt tette, a Spad of Fake volt a tiétek, csak slágerek közt, természetesen koktél 5 órában, kevés dumával és jó sok zenével, 3 óráig tölthetjük együtt az időt, az utolsóban persze kisorsolom majd a páros belépőt a Singli Partira, persze. Ebben pedig hozom nektek a Bullet Chokrot, benne Doug Demont, az Ocean Drive című meg, a Gigát pedig megkapjátok tőle muzsika ügyben természetesen. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod görbe. Ez a mai napi koktélos bőzsességem Pian Lunak köszi. Ha helyesen cselekszel és tisztességgel éled az életed, ne hagyd, hogy a külső látszatok vagy a kritikák eltántorítsanak. No, remélem, hogy minden értető volt. Tedd a memóriába, aztán ha kell, vedd elő. Szigala, mindjárt, itt lesz a The Wanted, Ed Sheeran is énekel egy nagyot, a Valmar pedig most kezdi a blokkot. Mi jön az ugyanúgy, csak

Sigala és James Arthur, a Lasting Lover volt a tiétek 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Cocktail a Forrás Rádióban. Ez az a műsor, amivel átkísérlek téged a munka legnehezebb részén. A kajakommal szerintem már beütött mindenhol, nálam is nem sokára. Érzem már, egy picit csukodnak a szemeim, belassulok. Na jó, nem, gyorsan rádobok egy kávét, minden rendben lesz. William Gray is rendben volt 137 évvel ezelőtt, ugyanis akkor szabadalmaztatta az érmével működő telefont. Hát köszönjük neki, rengeteg kis apró pénzünk belecsurgott abba a készülékbe. No, nem tudom, hogy van-e még ilyen valahol a környéken, érmével működő utcai telefon. Mintha láttam volna, de nem vagyok benne teljesen biztos. Amiben viszont tutira biztos vagyok, hogy Doug Dumont érkezik nem sokára, egy az Ocean Drive című dalával, kettő pedig a Bulvár csoportban is benne lesz, csak szólok. Jön a Switch Disco és Tones & I újdonság, Gregory Porter egy klasszikot hoz, Aztec Pitbull-al és Gabri Ponte-val közösködve egyből a kereskedelmi szünet után nyitja a blokkot. Ilyen lesz a Prince

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítése.

Ocean Drive. Hú, de nagyon szeretem ezt a dalt. Egyébként párom kedvence, úgyhogy mondhatnám, hogy neki ment. Mármint, hogy nem ő ment neki valaminek, hanem neki ment. No, de visszatérve az úrhoz, mert hogy ugye bulvár csokor, annyira félti a privát szféráját, hogy a Google keresők teljesen lefagynak, ha a partnerére vagy a családjára kerestek rá. Próbáljátok, ilyen kipróbáltam. A folyosói pletykák szerint azonban a producer most is mindent megtesz, hogy a háttérben nevelgetett kisfiát és szerelmét megvédje a bulvár médiától, miközben ő maga ugye a világot körbe turnézza. Más téma, a június közepén egy egészen ritka, exkluzív bombát dobott le a rajongóknak, megjelent a hivatalos Coming Home című dokumentum filmje, amelyben bepillantást enged a gigantikus fellépései mögötti magányba és a turné élet kőkemény valóságába. A szakma szerint amúgy ez egy komoly és ritka kitárulkozás tőle. Nos igen, hogyha belegondolok, sok mindent erről az emberről eddig nem tudtam. Angol zenei producer. Ennyi. Doug DeMont a bulvár csokorban jön Madonna, Jean Paul ugra-bugra, Martin Garrix is érkezik, T-Danny pedig most kezdi a blokkot. Az újdonságot hozom, itt a Van Valami, csak

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok. Társasházi felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP. Gyermekeiket elhanyagoló szülők ellen emeltek vádat Hevesvár megyében. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. A KSH csütörtökön tette közzé, hogy tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyersadatok szerint 1,2 munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. Regős Gábor közgazdász kommentárjában elmutatott a következő időszak kilátásait tekintve a rendelés állomány nem ad sok kapaszkodót, az 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A termelése szempontjából meghatározó lesz az iráni háború alakulása és ezen keresztül az energiaárak sorsa, míg az uniós források várható beérkezése segítheti az ágazat bővülését. A reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek csütörtökön benyújtott határozati javaslatában. A parlament honlapján olvasható javaslat indoklása szerint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedés biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló 2026. júniusában elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. Szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség annak a két szülőnek az ügyében, akik súlyosan elhanyagolták 3 gyermeküket, közölte a Hevesvár megyei főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel. Kenézi Diana tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi szakemberek 2022-ben észlelték a problémákat a családban. Az élettársi kapcsolatban élő vádlottak ekkor egy Hevesvár megyei kistelepülésen nevelték 7-4, valamint 2 éves gyermekeiket, akiknek az egészséges fejlődéséhez szükséges étel és tüzelő beszerzéséről nem gondoskodtak. Otthonuk és annak környezete szemetes volt. A gyermekek hiányos piszkos ruhában jártak az óvodába, iskolába, elhanyagoltan, ápolatlanul érkeztek. A szülők a gyermekek jelenlétében alkoholt, kábítószert fogyasztottak, ami gyakran veszekedéshez, bántalmazáshoz vezetett, írta a szóvivő.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható, sokfelé lehet élénk az északkeleti szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, ebben az órában kiderül, ki lesz a páros belépő, hiszen nem sokára sorsolók, augusztus 20 szingli partina ide szól. Ez a koktél kereken 5 órában Olivia Rodrigóval, ő lesz a bulvár csokorban, úgyhogy szaftos pletyi jön, füleljetek. Inna addig is, Well Hello T, Dennyvel, DJ Antoine Ékannal, itt pedig nyit

Anna és Matoma közöse a Gym Out Loud volt, a tiéd egy újdonságot hoztam. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, és persze csak slágerek, tudod, ebben az 5 órában Tamással tölthetitek az időt. Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod körbe. Pielu, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Bulvárcsokrot is hozok, ígérem. Olivia Rodrigo, na ő szerepel benne. És egy Wall Street-i Safety Pro. No, nem Leonardo DiCaprio, ő egészen más névvel szerepel. Na majd mondom, nem sokára jó. Addig viszont még tuti, hogy kisorsolom a páros belépőt, mert hogy volt 2 óra, amikor az óra nyerő dalát kell

0: Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Informer, you know, say that I'm a snow, me I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the madness, say that I'm a snow, me stamp somewhere down the lane.

Lacey Abrams 2 évvel ezelőttről, That's so true volt a tiétek, ezzel robban be egyébként a hölgy. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ígéretem szíven a sorsolással, augusztus 20-ára a Forrás Rádióban és a Szingli Parti születésnapi buliára van páros belépőm, ez ugye 2 darabot jelent, nos, ezeket akarom odaadni valakinek. Tök egyszerű dolgotok volt, az óra nyerő dalait kellett keresni 2 órában, sikerült sokaknak, örülök, köszönöm, hogy írtatok, és köszönöm, hogy játszottatok velem. No, és itt vagyok a mai páros belépő sorsolásával, itt van a kalap, benne a cetlik, és már húzok is egyet, belenyúlok, kiszedem, kibontom. Éva, Tatabányáról te nyertél, tiéd tehát a páros belépő, augusztus 20, Szingli Party, Tata Gasztro udvar. Na, oda várunk majd téged, a részleteket rövidesen megírom. Többiek, akik nem nyertek, holnap újabb lehetőség előttetek, úgyhogy tessék figyelni az óra nyerő dalait. És tessék figyelni Olivia Rodrigo-t is, mert hogy a bulvárcsokorban mindjárt ő érkezik. Addig George Ezra, MK és Krisztán közös, no meg a Maroon 5, Cardi B-vel, a Girls Like You jön, egyből a kereskedés.

0: este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo és a Drop Dead volt a tiéd, csak slágerek között érkezett koktél. 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Hello, hello! Itt a Bulvár Csokor, csak szólok. Benne pedig Olivia Rodrigo. Nos, a hölgy végleg szakított a brit színész Louis Petrides-sal. A pletykák szerint a júniusban megjelent harmadik nagylemezét már ez a szakítás ihlette, de kapaszkodjatok meg, a lány nem szomorkodik. Kiderült, hogy egy igazi Wall Street-i safety próval bizonyos Julian Cronenberg-zel jött össze. Ő egy kőgazdag magántőke társulási munkatárs, aki korábban a Goldman Sachs-nál volt elemző, ráadásul gyeplabdázóként az amerikai válogatottban is játszott. Nos, a hollywoodi safety pro után inkább egy pénzes zsák. Számomra ez teljesen érthető, de utálatos. Egyébként a lesifótosok már Izlandon is elkapták őket, ahol egyetlen vezetékes fülhallgatón osztozva hallgattak zenét a reptéren, a napokban pedig egy New York-i parkban kapták lencse végre a turbékoló párt. Turbékoljanak, amíg csak lehet. Bulvár Csokor, benne Olivia Rodrigo az imént, mindjárt a búcsú ideje, addig Donna Summer, Declan G. Donovan, és persze a New Level Empire búraival közösködik a csapat itt a látható, hozom csak slágerek közt.

Killer és Mouse TFS, hogy a Ram volt a tiétek, a tavalyi évből érkezett. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától egészen mostanáig az 5 órás magazinműsort, a Cocktailt hallottátok. Kevés dumával, jó sok zenével, Tamással és Szingli Parti játékkal. Megint csak oda dobtam valakinek egy páros belépőt. Na így lesz holnap is, tessék majd fülelni, a játék persze érkezik. Sőt, én is, 10-kor. Addig a folytatás, hoz a Rolandot, a Beat érkezik egészen 5 óráig, 5-től pedig újra Porondon Tamás, a netes kedvencek a Forrás Charterben, majd pedig DJ Major Gép 2 órája, a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Tom Grennan nyitja a következő órát, ilyen lesz a Full Attention.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, köszöntöm Önöket. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, tart a nyomozás a hajógyári szigeti koncerten történt rosszulétek miatt, kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a balparton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy még ma elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a Paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termel, eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, jegyezte meg. Büntető eljárás keretében vizsgálja a budapesti rendőrfőkapitányság a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt történt rosszulétek ügyét. A hatóság a polisz.hu oldalon csütörtökön azt írta, hogy vasárnap rendeltek el nyomozást a szombati koncert résztvevői körében tapasztalt rosszulétek miatt. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételre állítottak elő embereket, valamint felvételeket foglaltak le, amelyeket jelenleg is elemeznek. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt, és amíg a helyszíni detoxikálóban várakozott, legalább 18 fiatal került be oda hasonló panaszokkal. Letartóztatta a bíróság azt a kukarongáló férfit, aki tettenérésekor megharapott egy rendőrt Győrben. Tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban rongálás közben tettenérték a járőrök. A férfi egyikük karját véresre harapta az intézkedés során. A rendőrök őrizetbe vették, de a férfi nem tett vallomást kihallgatásán. A gyanúsított többszörös visszaeső korábban vagyonelleni bűncselekmények miatt ítélték el. Jelenleg is több büntető eljárás van ellene folyamatban, garázdaság és lopás miatt. A letartóztatásról hozott szerdai bírói döntés nem végleges, mert a férfi és védője fellebbezett. A mai napon a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 17 órai kezdett el Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 27-30 fok közé melegszik a levegő, pénteken is sok napsütésre számíthatunk, azonban időnként több felhő jelenhet meg, eső továbbra sem várható, 31 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csóka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, jól felpörgünk a következő 2 órában. Indul ugyanis a Beat, a délután ritmusa. 2 óra a legújabb slágerekkel, a legfrissebb kedvencekkel. Tom Grennennel indulunk, mi már is a Full Attention. A mikrofon mögött már így.

hazai kedvenc itt a Forrás Rádióban. Ez volt a BSV és a Marics Peti közöse. Hát mostanában azért mind a ketten, mármint hogy a BSV csapata, illetve Marics Peti is jó sok ilyen kollabban működnek közre, és be kell vallani, egyik jobban sikerül, mint a másik. Ahogy Ducsi slágerei, és vele folytatjuk már is, jön már is az Anxiety.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, úgy látszik ez a kollabok műsora. A brazil DJ Alok, a legendás kultikus Fate lesz, valamint az angol dalszerző Sam Harper is összeálltak. Ebből született a Club Bizarre.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Manapság már gyakorlatilag nem is kell léteznie egy zenekarnak ahhoz, hogy slágerei lehessenek. Elég a Démonvadászokra gondolnunk, illetve a Huntrix féle Goldenre és a Sacha Boys féle Soda Papra. Na de kis hazánkból is tudunk hasonló példát felhozni. Természetesen ott a Hogyan tudnék élni nélküled és a roppant népszerűvé vált Kuplung zenekar. Nos, ők azért elkezdtek dalokat kiadni, nem is akármilyeneket. Jön már is az újdonság tőlük, ez a lép nem kell.

0: Ennyi volt már a Beat, köszönöm a figyelmet. A következő két óra Zimmerer Tamásé, ő hozza a Chartert, majd pedig jön a Light Session Major Gabe-bel. Tartsatok velünk a folytatásban is, az elmúlt két órában Ilyes Solandot hallottátok.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
2: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
3: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A Magyar Nemzeti Bank dokumentumokat adott át az ügyészség részére. Nincs kilátás nagy területre kiterjedő esőre, fokozódik az aszály. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű technológiai tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. A Magyar Nemzeti Bank átadta az ügyészség részére azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt az Optima csoport és Quartz csoport közötti értékpapírkölcsön ügylettel kapcsolatban rendelkezésre állnak, tájékoztatta a jegybank az MTI-t csütörtökön közleményben. A jegybank új vezetése hangsúlyozta, a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóság munkáját. Számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs kilátás, így az aszály tovább fokozódik, írta a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben is csak nagyon kevés helyen fordultak elő számottevő csapadékot adó záporok. Az elmúlt 30 nap csapadék összege csak kevés helyen haladja meg a 20 mm-t, az ország területének több mint felén azonban a 10 mm-t sem éri el. A talaj csaknem országszerte rendkívül száraz, ilyen nagy területen ilyen mértékű talaj kiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi terület aránya meghaladja az 50%-ot. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek. Részleteket a MÁV honlapján találnak.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részünk, az északi északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul, kés estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista örülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a Visszatek Rovat és persze Ed Sheeran, mert hogy a 20. héten az Azizám, én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

20. ételet, Sirel, persze, hogy az Azizammal rendezvúztatok. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a Visszatek rovat is. A Topic és E7-es közös Breaking Me lesz itt veletek. Találkozhattok DJ Major Gabe-bel is, a Light Session 2 órájában ma ő repül felétek. Előtte Bruno Mars, a popzene abszolút királya, ő is érkezik, sőt, kapaszkodj, muzsikálni is fog, de hát ezt már megszokhattad. A Barbie című film folytatásáról is mesélek, mert hogy elvileg lesz. No, de hogy gyakorlatilag-e? Na és itt lesz Dash, egy titokzatos luxus autós pletykáról fogok mesélni nektek. Addig pedig hozom legjobbjainkat, itt van mindjárt Peggy Gou és Ira Star újdonsága, a Tama Impala és Jenny közös pedig most indul. A Dracula ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

ügyet. A fesztivál háttér személyzete szerint a rapper Kerek Perec kijelentette, jövőre kétszer is meggondolja, hogy fellépe ezen a helyszínen. Na és emellett a magánélete is kész, krimi. Az elmúlt hetekben a budapesti éjszakában többen kiszúrták, hogy a rapper egy vadonatúj méregdrága sötétített üveges luxus autóval futkározik. Hát csak óvatosan tedd, drága Dash. Ő jön Young Fly-jal, a kis kece most a netes listán.

bombáztak. Ez a forrás, benne pedig a charter a netes listával. Köszönöm, hogy itt vagy. Képzeljétek, decemberig kell megállapodni a Warner Bros-nak a Barbie folytatásáról. Tennie kell mindezt a három kulcsfigurával, Margot Robbie-val, Ryan Gosling-gal és a filmet rendező, illetve társ szerzőként is jegyző Greta Gerwig-gel. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint, ha addig nem születik egyesség a fő alkotókkal, a folytatás jogai visszaszállhatnak a Matterre. A tárgyalások állítólag már hónapok óta tartanak, és az ajánlat a bevételből való részesedést is tartalmazza bizonyos mozi mérföldkövek elérése után. Nos, hogy tetszett neked a Barbie? Szerintem egy baromi megosztó film volt. Valaki bokákolt tőle, van, aki meg... Aj, de jó! Na, lehet ilyen filmek is kellenek. Na, meglátjuk, hogy mi lesz. Lesz-e folytatás, avagy sem. Radar lesz a tuti, itt a 13. helyen a Where Is My Husband?

13. héten Ray és a Where is my husband? Te a forrás chartert hallgatod, benne pedig a netes listát én Tamás, Tóth Abigail és Accent a folytatásban, a Sugar Daddy a 12.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Egyre fontosabb feladata az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelő helyek fenntartása. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Maroson Makónál. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. 2 Baranya vármegyei házi sertésállományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Azt írták, a drávafoki 34 sertéstartó gazdaságban és az okorági 19 mangalicából álló állományban lázgyengeség, hasmenés és elhullás miatt merült fel a betegség gyanúja. A laboratórium augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A hatóság a kitörések körül 3, illetve 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölte ki. Az állományok felszámolása folyamatban van. A Nébik közleményében kiemelte, az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A következő évek során a klímaváltozás miatt egyre fontosabb feladat lesz az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelő helyek fenntartása, olvasható az agroinform.hu oldalon közzétett összefoglalóban. Az erdei tavacskák, dagonyák és itatók nem csak a vadállomány menedékei, az erdei élőhelyek ökológiai egyensúlyának megőrzéséhez is hozzájárulnak. A szakemberek számításai alapján az ilyen beavatkozások több száz állat túlélését segíthetik, és nem csak azzal, hogy ivóvizet biztosítanak, hanem azért is, mert a nagy testű vadak rendszeresen használják ezeket a helyeket a testhőmérsékletük szabályozására. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány nagy kihívás az erdők élővilága számára, a természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt az erdőgazdaságoknak kell gondoskodniuk vízről. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja csütörtökön a Maroson Makónál. A vízügy.hu adatai alapján a Maros vízszintje mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél csütörtökön reggel. A vízszint ezt követően némileg emelkedett, csütörtökön kora délután mínusz 125 cm-re nőtt. A korábbi legalacsonyabb vízszintet, mínusz 127 cm tavaly október 2-án mérték a Tisza mellékfolyóján. A Maroson a legmagasabb vízszint 625 cm volt Makónál az 1975-ös árvíz idején. Tartanak még ingyenes jogi tanácsadást ebben a hónapban Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindkét alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részünk, az északi északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul, és estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök van, itt vannak a netes kedvencek egészen 7 óráig. No meg jön Topic és E7-es közöse is, méghozzá a Visszatek rovatban. Találkozol DJ Major Gabe-bel, a Light Session 2 órája 7 és 9 között, tuti, hogy az övé. Előtte viszont mindenképpen itt lesz Bruno Mars is. No meg legjobbjaink addig Alex Warren és a Fever Dream, Jennifer Lopez pedig David Guettával kezdi most a blokkot. Save Me Tonight, így az újdonság, hozom a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: Press One-en és a Fever Dream, a hetediken Taylor Swift-tel randisztál az Opel Eyed-t. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a netes listát, 2020 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten a Topic és E7-es közös volt az első, íme itt a Breaking Me! I'm just right here dancing
1: around to What up guys, I'm Topic.
2: Forrás Rádió, mindig veled!

0: kisemben.
1: A hatodika héten Diaz és Ment a közösen, ez volt a Méreg. Te a Forrás Rádiót hallgatod, ez pedig a Charter még mindig Nagy Bógival és Dessel. Jól leszek újra, így az újdonság, a netes listán az ötödik.

csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A negyedik.

4. héten Taylor Swift a The Fate of Ophelia repült feléd. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás. Ez az óra még tudja, hogy a miénk nem sokára a legjobb háromban leszünk. No, de előtte egy kis bulvár hír. Hetek, lassan már hónapok óta hangos a világsajtó. Bruno Mars állítólag hatalmas, közel 50 millió dolláros szerencsejáték adósságával kapcsolatban. No, de ezt már többen megszáfolták. Van, aki azt mondta, hogy igen, tartozik, valaki azt mondta, de hogy tartozik ő? Hát, hogy mi az igazság? Szerintem az életben nem fog kiderülni. Az viszont kiderül, miután a Six Sonic Projectet jegelték, Bruno az elmúlt hetekben feltűnően sokat tartózkodott Los Angeles-i és londoni stúdiókban. A legfrissebb pletykák szerint egy teljesen új szólólemezen dolgozik, ami szakít az eddigi retro funk hangzással, és egy sokkal modernebb pop R&B vonalat képvisel majd. Na hát, hogy milyen lesz ez? Ho-ho! Na, kíváncsian várjuk. Bruno Marsra már nem kell, már is énekel az I Just

Shakira és Burna Boy, a Die Die szerepelt most a második helyen. Te a chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Az első helyen már is BB Rexával és a Faithless-szel. Parancsolj, itt a New Religion!

az eső ezen a héten. A New Religion, a BB Rexa és Fate lesz közös. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, no persze, hogy a netes listával hallottad. Holnap is jelentkezem ezzel a programmal. Akkor majd a Dance Chart lesz a porondon, és találkozhatsz Even Max-el is, a popvilág asszimetrikus hajú királynőjével. Szakítás, dühös album kukázás, kutyás meglepetés. No, ezekről lehet, hogy mesélek majd. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben. Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáho-csáho mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-t pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! Több mint 6 milliárd forintba kerül a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítése. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában. Október 8-án érkezik a mozikba a Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami naszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a szlovén hatóságok júliusban a magyar határtól mintegy 500 méterre pincetelepülésen fogtak egy japán cserebogarat, ezért a Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növény egészségügyi intézkedéseket, többek között feromon csapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A külföldről hazatérők mindig vizsgálják át ruházatukat, podgyászukat, járművüket és kemping felszerelésüket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen forrásból származó növényeket és növényi anyagokat, hangsúlyozta közleményében a Nébih. Október 8-ától vetítik a magyarországi mozik Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét, amelynek főbb szerepeiben Fűr Anikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség, közölték az alkotók az MTI-vel. A Mami Blue magyarországi bemutatója előtt már szerepelt a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Work in Progress kategóriájában. A világpremierje áprilisban a 16. pekingi nemzetközi filmfesztiválon volt, ahol 3 díjat is nyert. Vetítették nemrég a jeruzsálemi, a palicsi és a bledi nemzetközi filmfesztiválokon is. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a holnapi napon tart kihelyezett véradást Tatán a Klapka laktanyában délelőtt 9 órától délután 1 óráig. Nagyon fontos, hogy a hosszú hétvége előtt minél többen adjanak vért, ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Az éjszaka ismét kifejezetten friss, hűvös időt ígér, felélénkül a szél. Pénteken folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás. Felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A hőmérséklet holnap reggel 13, délután pedig 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

0: Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma Komárom-Esztergom vármegyében, nyáron sem áll le a munka a Vöröskeresztnél, amerikai légióssal erősítette az oroszlányi OSS Alliance. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. augusztus 13-án, csütörtökön este 8 órakor. Jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma Komárom-Esztergom vármegyében. Június eleje óta 100 alkalommal riasztották ilyen esetekhez a tűzoltókat, az érintett terület nagysága pedig elérte a 138 hektárt. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben mindennapossá váltak a szabadtéri tüzek. A tartós szárazság és az időnként megélénkülő szél egyaránt elősegíti a lángok gyors terjedését. A tapasztalatok szerint a tüzeket szinte minden esetben emberi gondatlanság vagy szándékosság okozza. Június 1-e óta összesen 100 alkalommal hívták a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez vármegyékben, és ez idő alatt 138 hektárnyi terület égett le. Ez több mint ötszöröse a tavaly ugyanebben az időszakban regisztrált 27 hektárnak. A káresetek felszámolásához összesen 270 tűzoltó gépjárművel kellett beavatkozni. Az önkéntes tűzoltók is jelentős szerepet vállaltak a védekezésben. Június eleje óta 49 alkalommal vonultak szabadtéri tüzekhez, segítve a hivatásos állomány munkáját. A legtöbb ilyen eset Tatabányán történt, ahol 25 alkalommal volt szükség beavatkozásra. Ácson 12, Oroszlányon pedig 11 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az idei adatok jelentős emelkedést mutatnak a tavalyiakhoz képest. 2025 azonos időszakában 60 alkalommal vonultak szabadtéri tüzekhez, és összesen 27 hektárnyi terület égett le. A beavatkozó tűzoltó járművek száma akkor az ideinek kevesebb, mint a fele volt. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, tilos tüzet rakni az erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres környezetében, és a korlátozás a külterületi ingatlanokra is vonatkozik. A tilalom idején a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Ennek ellenére a napokban egy család tábortüzet rakott egy ilyen helyszínen, a tüzet az esztergomi hivatásos tűzoltók oltották el, egyúttal felhívták az érintettek figyelmét a tűzgyújtási tilalomra. A katasztrófa védelem hangsúlyozta, hogy a szabadtéri tüzek megelőzése közös felelősség, az ilyen káresetek jelentős terhet rónak a tűzoltókra, akik sokszor a legnagyobb hőségben, hosszú órákon keresztül dolgoznak a lángok megfékezésén, írja a dorogimedence.hu. Nyáron sem áll le a munka a Vöröskeresztnél. A mostani extrém hőségben is segítenek, de fontos, hogy ilyenkor mindenki fokozottan figyeljen oda magára. Hívta fel a figyelmet Hamburgerné Újvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei igazgatója.
2: Nagyon fontos az odafigyelés. Ilyenkor is nyáron hiába vannak szabadságolások, azért a mi feladataink nem állnak meg, nem várnak meg, tehát ugyanúgy dolgoznunk kell. Ugye volt már egy vörös kód, úgynevezett vörös kód, és most is a napokban volt és lesz is majd ilyen jellegű tevékenység. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, tájékoztassuk a lakosságot. A közösségi médiánkban már mennek a felhívások, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni. Például ilyenek, hogy vízfogyasztás, mindenki megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon, ne alkoholt, ne buborékos terméket, hanem ha lehet, vizet fogyasszon, megfelelő, könnyű, szerkezetű ruhába menjen el otthonról, ha nagyon muszáj, védje magát, akár egy kalappal, egy napernyővel, vagy egy sima esernyővel, és tényleg csak akkor menjen mindenki, hogyha nagyon fontos, hogy útra keljen, és vigyen magával vizet. Minimum egy palack ásványvizet, vagy palackot csapvízzel megtöltve vigyen magával, hogy tudja a folyadékot pótolni. Ez nagyon fontos. Ezen kívül pedig, hogyha segítségkérés érkezik, akkor az önkénteseink már tudják, hogy mi a dolguk. Hogyha érkezik egy felkérés, mondjuk, hogyha az autópályán több órán keresztül megáll a forgalom, és úgy látják az illetékes kollégák, hogy ott a segítségre van szükség, akkor fogunk menni. Vagy hogyha olyan település van, ahol nem tudják másképp megoldani, akár egy vízhiány, vagy egyéb más okból kifolyólag, akkor a vöröskeresztes önkéntesek fogják vinni a vizet, a folyadékot. De mi magunk is próbáljunk készülni arra, és próbáljunk olyan tevékenységeket elvégezni, ami a saját egészségünk érdekében meg tudunk tenni.
1: Az országos kánikula és az elhúzódó aszály Komárom-Esztergom vármegye vizeit sem kíméli, számolt be róla a kemma.hu. A kedvelt komáromi horgásztó, a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be a halállomány megóvására. A kialakult helyzet miatt az Egyesület korlátozásokat vezetett be a horgászok számára, két tervezett haltelepítést elhalasztottak, és horgászversenyeket is le kellett mondaniuk. A cél, hogy a tó élő világát a lehető legjobban megóvják ebben a rendkívüli időszakban. 10 napon keresztül immunerősítő anyagot kapnak a halak, a szokásos vízkezelési és iszapcsökkentési munkákat előrehozták, emellett napelemes szivattyúrendszerrel friss vizet juttatnak a tóba. A védekezés részeként új vízforgatót és oxigénbejuttató berendezést is üzembe helyeztek, hogy javítsák a víz oxigéntartalmát, ami a felmelegedő tavakban létfontosságú a halak túlélése szempontjából. Zajlik az intézmények nyári karbantartása, felújítása Komáromban. A Monostori Napsugár óvodában ennek keretében megvalósult a teljes padlózatcsere, valamint elkészült a csoportszobák festése is. Az óvoda teljesen klimatizált, így a nyári hőségben is megfelelő hőmérsékleten tudják tartani az épületet. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angol Kerti Eszterházi nyári lakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg. És végül sport. Amerikai légióssal erősítette az oroszlányi OSA Lions. Rayson Malik Harrison, a férfi kosárlabda élvonalban szereplő klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint az előttünk álló szezonra írt alá Forrai Gábor együtteséhez. A klub közlemények kitér rá, a 193 cm magas amerikai hátvéd ponterős játékával, atletikusságával és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet. A hírperceket hallották Hit Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

szokások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

jelentünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hét

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukása után.
1: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.
0: A